0: hogy az erdők korlátozás nélkül kivághatók, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. Közelről is láthatják a hívők a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában. Az öt vékony falécből álló Jézus születéséhez kötődő erekjét október közepétől december 24-ig állítják ki a Santa Maria Maggiore bazilika egyik kápolnájában. A keresztény hagyomány szerint Mária abba a jászolba helyezte az újszülött Jézust, amelynek darabjait a 7. században vitték Betlehemből Rómába. Az erekjét ezután visszahelyezik a főoltárhoz, majd vízkereszt ünnepén visszateszik az erekje tartóba. Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroác szó, valamint a francia koás szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat. Így a nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1983-ban megnyílt Almási téri szabadidőközpont felpesdítette a tér életét. Negyed századon át kiállításokat, előadásokat, koncerteket, táncházakat szerveztek, és programjaik egy része a térre is kiköltözött. A szabadidőközpont szolgált helyszínül az 1983-as Ki mit tud televíziós selejtezőhöz és döntőhöz, amiért megkapta a Magyar Televízió nívódíját. Az intézmény sikeres programjai közé tartozott a múltban Budapest egyik legnépszerűbb gyermekjátszóháza, a Kölyök Vár, és innen indult a Téka Táncház is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Párizsban, a Marais negyedben található az 1985-ben nyílt Picasso Múzeum a Hotel Salé 5-szintes villájában. A múzeum 5 évnyi felújítás után 2014-ben nyitott meg újra, mely során 3800 négyzetméterre bővítették a kiállítás méretét. A múzeum 3 útvonalon és 37 termen keresztül időrendben és tematikusan vezeti végig a látogatókat Picasso korszakain, a kezdetektől a halála előtti időszakig. Emellett megtekinthetők a művész magángyűjteményének darabjai is, Cézanne, Degas vagy épp Matisse alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 17. kerület helikopter lakóparkban nem állomásoznak helikopterek. A terület azért kapta ezt a nevet, mert ezen a területen kezdődött a magyar repülés története. A Ferihegyi repülőtér megnyitása előtt a bátor aviátorok Rákos mezején, a mai repülőtér és az Őrs vezértere környékén kísérleteztek, gyakran saját terveik alapján átépített gépeikkel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Letartóztatták Sesták Miklóst. Vége a fakitermelési moratóriumnak. Folytatódik a napos száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Lezárult a fakitermelési moratórium, ez azonban nem azt jelenti, hogy az erdők korlátozás nélkül kivághatók, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. Közelről is láthatják a hívők a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában. Az öt vékony falécből álló Jézus születéséhez kötődő erekjét október közepétől december 24-ig állítják ki a Santa Maria Maggiore bazilika egyik kápolnájában. A keresztény hagyomány szerint Mária abba a jászolba helyezte az újszülött Jézust, amelynek darabjait a 7. században vitték Betlehemből Rómába. Az erekjét ezután visszahelyezik a főoltár

0: magához, majd vízkereszt ünnepén visszateszik az erekje tartóba. Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Duna hajózható váltétele az 1830-as években kezdődött el. Folyamkanyarulatokat vágtak át, illetve a folyóval párhuzamosan nagyszabású útépítésre került sor, hogy a magas vízállások mellett vontatni, alacsony vízállás esetén pedig az árut kocsikra rakva is lehessen szállítani. Az 1840-es évek végére Pesten északi és déli irányban már körülbelül 30-40 gőzhajó közlekedett, melyek nagyjából ezerszer haladtak át Pest-Budán, és nagy részük ki is kötött. Érthető tehát, hogy a reformkori Pest-Budát ábrázoló látképek elengedhetetlen eleme a Dunát ellepő hajók látványa. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Muzsikus Cigányok Parkja nevet 2014 óta viseli egy budapesti park a Fűvészkert közelében. A parkban 4 márványoszlopon 8 magyarországi cigányzenész domborművét helyezték el, így jelezve, hogy a 8. kerület volt a világhírű magyar cigányzene egyik bölcsője. A Magyar Földtani és Geológiai Intézet székháza a budapesti Stefánia utcában található. Az épületet Lechner Ödön tervezte egy 1896-ban kiírt pályázatra. Az építési költségek negyed részét egyetlen magánszemély, Sensei Andor vállalta. A főváros ingyen biztosított telket az intézet számára. A kikötés az volt, hogy a leletanyagot az intézetnek ki kell állítani, az iskolai oktatáshoz pedig kőzetmintákat kell biztosítani. A szecessziós stílusú zsolnai téglákkal burkolt épület 1899-ben nyitotta meg kapuit. Az intézet a mai napig itt működik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Pergamon Múzeum Berlin leghíresebbje, mely a berlini múzeum szigeten található. Az itt lévő öt múzeum közül ez a legnagyobb, mely nevét legértékesebb építészeti műkincséről, a Pergamon oltárról kapta. A múzeum a Louvre és a British Múzeum után a leggazdagabb élő ázsiai gyűjteménnyel büszkélkedhet, melyet évente mintegy 850 ezeren csodálnak meg. Legkülönlegesebb része a babiloni feltárásokat bemutató termei egyedi fadíszekkel, mely a híres Istár kapuhoz vezet. Kiemelkedő még a múzeum iszlám gyűjteménye, melyet a szultán 1903-ban adományozott Berlinnek.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Monakóban található Óceanográfiai Múzeum 1911-ben nyitotta meg kapuit, alapítása Első Albert nevéhez fűződik. Az épület háromszintes, melyben a legalsón kapott helyet a múzeum akváriuma, mely több mint 4000 halfajjal büszkélkedhet. A középső szinten bálnacsontokat, a legfelsőn pedig az óceánok élővilágát bemutató tárlattal ismerkedhetünk meg. Érdekesség, hogy a múzeum igazgatója 1957 és 1988 között Jacques Cousteau volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szabadsághidat eredeti nevén Ferenc József hidat már építésekor ellátták villamos vágányokkal, melyek a híd oldalán futottak és alsó vezetékes rendszerrel oldották meg az energiaellátásukat. Az átkelőt felszerelték elektromos és gázvilágítással is. Eredetileg 12 ívlámpát, 8 izzólámpát és 48 gázlámpát helyeztek el rajta. A modernizáció azonban követelt áldozatokat. Az építés során meg kellett hosszabbítani a Vámház körutat, akkori nevén Mészáros utcát, mivel csak a mai Váci utcáig tartott. Ahhoz, hogy elérje a Duna vonalát és így a hidat is, egy teljes háztömböt le kellett bontani a mai Fővám tér északi oldalán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Buda Vekerléje néven az óbudai gázgyári lakótelepet szokás emlegetni. A pesti Vekerletelephez hasonló stílusban felépített lakóházakat Almási Balogh Lóránd és Reichl Kálmán tervezték az 1910-es években. A lakótelep nagyon modernnek számított. A lakásokat a kor népegészségügyi szempontjai alapján alakították ki, és fürdőszobával is felszerelték. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Letartóztatták Sesták Miklóst. Vége a fakitermelési moratóriumnak. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkusz működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Lezárult a fakitermelési moratórium, ez azonban nem azt jelenti, hogy az erdők korlátozás nélkül kivághatók, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. Közelről is láthatják a hívők a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában. Az öt vékony falécből álló Jézus születéséhez kötődő erekjét október közepétől december 24-ig állítják ki a Santa Maria Maggiore bazilika egyik kápolnájában. A keresztény hagyomány szerint Mária abba a jászolba helyezte az újszülött Jézust, amelynek darabjait a 7. században vitték Betlehemből Rómába. Az erekjét ezután visszahelyezik a főoltárhoz, majd vízkereszt ünnepén visszateszik az erekje tartóba. Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 1869-ben létrejött a Földtani Intézet, és ezzel hivatalosan is tudománnyá vált a geofizika. A nagy lépésekben haladó tudományág hamarosan székházat is követelt, és kapott is. 1899-re a Stefánia úton megépült Budapest egyik legszebb, szecessziós épülete, a Magyar Állami Földtani Intézet. A gyönyörű szecessziós alkotás teteje kétségtelenül a város egyik legszebb pontja, elképesztő panorámával. Az épületen használt csodálatos kék szín szinte egybefolyik az égbolttal, és minden részletében a kék bolygót idézi. Ha kicsit jobban körülnézünk ebben a mesevilágban, felfedezhetjük a kémények csavart, szürreális formáit, az éleket díszítő kőcsipkéket és a zsolnai mázas borításon lévő népi és földtani motívumokat. A tető középpontjában az épület leghangsúlyosabb elemeként ős magyar figurák, atlaszok tartják vállukon a glóbuszt, ami szintén az intézet tevékenységére utal.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófbirtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az olasz Palazzo Strozzi másolata a Teréz körút 13-as szám alatt található. Az eredetileg Firenzében látható épületet Hausmann Alajos másolta legróf Battyány Géza megrendelésére. A budapesti épület a telekviszonyok miatt egy kicsit kisebb, mint az eredeti firenzei palota. A másolat azonban szinte minden másban teljesen megegyezik olasz testvérével. A Palazzo Strozzi érdekessége, hogy a földszint és az alsó emeletek kialakítása során egyszerű, felfelé haladva viszont egyre finomabban megmunkált kövekkel, nagyobb ablakokkal és elegánsabb díszítésekkel találkozunk. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Letartóztatták Sesták Miklóst. Vége a fakitermelési moratóriumnak. Folytatódik a napos száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert, hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkusz működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Lezárult a fakitermelési moratórium, ez azonban nem azt jelenti, hogy az erdők korlátozás nélkül kivághatók, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. Közelről is láthatják a hívők a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában. Az öt vékony faléccből álló Jézus születéséhez kötődő erekjét október közepétől december 24-ig állítják ki a Santa Maria Maggiore bazilika egyik kápolnájában. A keresztény hagyomány szerint Mária abba a jászolba helyezte az újszülött Jézust, amelynek darabjait a 7. században vitték Betlehemből Rómába. Az erekjét ezután visszahelyezik a főoltárhoz, majd vízkereszt ünnepén visszateszik az erekje tartóba. Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Almási tér Budapest 7. kerületében, Erzsébet városban található. A teret a Veselényi utca rendezésekor 1879-ben alakították ki. Az első évtizedekben az Almási téri piac a külső Erzsébet városiak napi szükségleteit látta el, és itt állt az akkoriban igen híres lakatos vendéglő is. Később, az első világháború előtt Steiner József működtetett itt jól menő kávéházat. Az 1960-as években felállított betonasztalkáknak köszönhetően az Almási tér Budapest egyik népszerű sakktere lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erzsébet híd pesti lábánál álló belvárosi plébánia templom hátsó falán Puttók társaságában találjuk Szent Flórián szobrát. Az alkotást Hörger Antal készítette 1723-ban. Szent Flórián a pékek, serfőzők, kéményseprők, fazekasok, kovácsok és persze elsősorban a tűzoltók védőszentje. Erre utal, hogy a szent szobra korsóból vizet önt a lábánál álló égő házra. A templomot nemrég felújították, ekkor a főváros egyik legrégebbi szobra is megszépült. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Clark Ádám tér a Lánchíd építésével kapcsolatban a főutca és a Várhegy között a hídépítési munkák felvonulási területeként keletkezett, majd a híd megnyitásával térré bővült. Először Lánchíd tér a neve, később az 1861-ben megnyílt Budai Népszínházról Népszínház, illetve az Alagútról Alagút tér volt az útbaigazító az ismert neve mellett. 1912-ben nyerte el a végleges nevét. Itt áll a Magyar Országutak 0 kilométert jelző szoborköve, és 1907-től van villamos járat a tér alatt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Záborszky Kálmánt, Kossuth és Liszt Ferenc díjas karmestert, érdemes és kiváló művészt. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit.
1: Brahms és Strauss magyaros dallamai nyitják a Szent István Filharmonikusok új évadát. A Szent István Filharmonikusok 2026. október 3-án ünnepi évadnyitó hangversennyel várja a közönséget a Műpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében. Az évadnyitó koncert címe Brahms és Strauss variációk magyaros zenére. Én azt gondolom, hogy már maga a cím is felvet egy izgalmas kérdést, hogy mit is nevezünk magyarosnak egy zenében.
2: Főképpen egyszerű. A Brahms-tál ugye van egy négyik tétel, ami nagyon magyaros záró tétel. Ez főképp egy bővített változat a magyar táncoknak. Tehát ez, és a második részben javasol Szigárbáról van részletek, és ez főképpen az egyetlen olyan operett, ami már Bécsbe készült, de ez magyar indítatás. Jókai Mor volt a szerzője ennek a darabnak, és Strauss, amikor olvast ezt a könyvet, akkor eljött Jókaihoz is, meg is beszélték a dolgot, és Jókait írta tulajdonképpen az egésznek a forgatókönyvét.
1: Ön ennek az estnek a karmestere is, és én biztos vagyok benne, hogy mindig izgalmas ilyenkor felkészülni erre, de az is nagyon izgalmas, hogy ugye Brahms G-moll zongora négyese, Arnold Schönberg 1937-es nagy zenekari hangszerelésében szólal igen. meg. Ez hol helyezkedik el egyébként Brahmsnak az életművében?
2: Tudjuk, Brahms életében van gyökere ennek a dolognak, szellemi gyökere méghoz az, hogy Joachim József elvitte Brahmsot Schumannhoz azért, hogy megmutassa a brahmsi darabokat, és Schumann megismertesse őket egymással. Hát ez a találkozott remekül sikerült, mert Schumann nagyon sokra értékelte Brahmsnak az adottságait és a darabjait. És egy érdekes dolog történt akkor, Schumannnak a felesége Klára Schumann volt, egy híres zongoraművész. Nála 14 évvel idősebb volt Brahmsnál, de egy kipattott egy plátói szerelem. Ez olyan mértékben erős volt, de közben az történt még, hogy Schumann megbolondult és öngyilkos lett, de ez nem sikerült, meg kihalálták a Rajnából, de utána elmegyógyintézőbe került, és aztán nem sokkal később következőben meg is halt. Igen, ám, de akkor egy érdekes dolog történt, mert Klára Schumann tartotta tulajdonképpen az egész családot, 7 gyerek volt Schumanntól, és ő kereste a mindennapi falatokra összezongorázta, nagyon jó zongorista volt. Olyannyira jó, hogy Liszt Ferenc is a legmagasabb szintről beszélt róla. Ez hallotta Liszt Ferenc Klára Schumann zongorázni, és elmondtagadható tőle. Na, lényeg az, hogy ez, ugye ő tartotta el a családot, de el kellett menni zongorázni, hogy megélnek. És akkor Brahms oda költözött a Schumann családhoz, és ő volt szinte a babysitter. Igen, egész érdekes dolog ez is, és ugye közben aztán az a fajta szerelmi kapcsolat az elmélyült őmértékben, hogy hát tulajdonképpen így valott Brahms Joachim Józsefnek írt egy pár gondolatot, hogy nem tudom jobban csodálni, szeretem őt, tehát ez Klára Schumannra vonatkozott, egyszerűen megbaborázott. Gyakran vissza kell fognom magam, nehogy csöndbe megöleljem. Soha többé nem fogok hajlandó lányt szeretni, vagy legalábbis jelenleg egyáltalán nem is gondolok rájuk. Ők csak ígérgetik a mennyországot, még Klára személyében megtestesíti azt. Most ez egy fantasztikus vallomás, és ez a kölcsönös rajtai szerelem halálokig tartott, de ugye közben ugye Brahms mindenféle dolgokat komponál. Na most itt van ez a zongora négyes. Itt már az első három tétel az szinte Klára Schumann és a Brahms közötti kapcsolatról szól. A négyik tétel, azt említettem, az egy magyar felékezik és magyar tánc, és egyszer cigány zene, mert ugye a Brahms ezeket a nótás könyveket kapta meg Magyarországtól, ami megjelent, és ebből csinálta magyar táncokat, és többek között ezt is. De rengeteg fantáziával van. Na most lényeg az, hogy az első három tétel, tehát ez a kész kapcsolatról szól, nagyon szenvedélyes, szomorú, néha vidám, de rapszodikus anyag. A másik tétel az egy olyan érdekes dolog, hogy a dallamot mindig két hangszer játsza, és ez szinte adódik, hogy egyik a Klára Schumann, a másik a Brahms saját maga. És itt is az első részben a második tétel, intermezzozott tétel címe, hogy első részben nagyon szomorú, fájdalmas, bánatos dolgok vannak, a trióban pedig egy rendkívül boldog, felszabadult zené van. Aztán visszatér megint az első rész, és elég szomorúan fejeződik be pillanat alatt. A harmadik tétel szerintem a mű csúcspontja, ez egy szerelmi vallomás. Ilyen gyönyörű zenét, és ez a teljes tisztelt és érzelem gazdag valami, és itt is az van, hogy a végén összeomlik. Szóval tulajdonképpen a beszes nem létrejövő szellemi kapcsolat, ennek a bánat, a szomorúság is benne volt. Mert abszolút többször olvastam arról, hogy nagyon magába zárkozottan élt. Teljesen véletlen egyszer vezélt a Mürcsuslágban, ez Bécstől 100 km-re van délre, és ő Brahms ott lakott. És azt láttam, hogy érdették is, hogy Brahms vég, tehát egy ilyen sétaút, Brahms többször járt egy útvonalon végig, és akkor szerintem az a kikapcsolódása, és ott ő elég magányosan, és elég morcos ember a hírében állt, tehát ez természetesen nem volt egy ilyen vidám valaki. Egyetlen egy dolog volt az, ami, akivel ő nagyon jobban volt, Johann Strauss. Nagyon sokra tartott, hogy Johann Strauss-nak a dallamáit, a fantáziáját, és mindig azt mondja, hogy bármi tudok ilyen dallamokat komponálni, nagyon sokra tartotta. Ritka dolog, hogy egyik zenészerző másikat ilyen nagyra tartsa. Mert minden szerző teljesen érthető, a saját maga gondolatvilágában él, és a másikat az nem sokra becsül sokszor, de hát az alkotók azok ilyenek, de ez nem baj.
1: Így van. Ugye a koncert október 3-án lesz, az ünnepi évadnyitó hangverseny. Igen. A Műpában, és hát Johann Strauss neve ismét előkerül, hiszen a műsor második felében. Igen. Az ő zenéje és művei következik. Hát itt aztán meg szerintem így öröm volt válogatni, én azt gondolom, ugye?
2: Hát igen. Tulajdonképpen a cigánybáró nyitánnyal kezdünk. Most egy jó fotolog, ez nem egy vidám nyitány ez. Uh-huh. Hogy aztán fergetik és a vége, az egy másik dolog. De benne van a szomorúság, nagyon sok bánatos dolog van benne, ezt aztán szeretszabadul nagyon. És akkor leszünk a cigánybárból a barinkai belépő, a szólista Pap Balázs lesz, egy fiatal tenorista, operáciázban és operában is egyre többet énekel, és lesz még egy szólista, a Gebefüggő Renáta, ő marosvásárhelyi életőségű, most is énekel a Figaróban, operaházban, lehet hallani, de ő egy hegedűvész volt, és a Marosvásárhelyi zenekarban volt, azt hiszem koncertmester is volt, tehát egy első osztályi muzsikus. És aztán kiderült, hogy van hangja, de nem is akármilyen. Koloratúr szoprán, de rendkívül könnyen énekes. Nagyon-nagyon egyszer dolgoztunk vele, és nagyon sokat várok a mostani koncertben. Énekli a kacagódat, énekli az óra duettet, a Pap Balázsát, ez egy felkeltséges darab, egy 4-5 perces jelenet a Denevérből, és akkor az Adél belépőjét, a kacagódat, tehát ez lesz, és akkor van egy-két. Közben bekezdett egy-egy polkát, azért, hogy át tudjon öltözni a művésznő. Ugye öltöző alatt van Anna polka, akkor van a furiózó polka, akkor az egy fantasztikus jó polka. Szóval ilyeneket kiegészítésképpen egy szórakoztató zene nagyon.
1: És hát ugye az egész koncert a Monarchia sok nemzetiségű, egymásra ható zenei kultúrájába kalauzol el minket. Ön, ha erre az időszakra gondol, akkor mi jut eszébe?
2: Hát itt általában ezek a darabok, mert ezek minden Johann Strauss-nak a világa. Azért gondoljuk bele, hogy bátor gyerek volt Johann Strauss, mert ugye ő nagyon szimpatizált a magyar forradalommal. Oly mértékben, hogy ilyen a magyarba belekomponálta Rákóczi-indulót, amit hideglázás kapott mindig a bécsi udvar. Tehát ez egy mély gyökerű valami volt, ugye Liszt volt az első, aki koronázási mésébe magyar dallamokat csinált, és benne van a Rákóczi motivum, tehát a és Liszt is egy kicsit piszkálta a bécsi udvar nóziát, és hát a Jossz magájuk beleírta azt, amit gondolt.
1: Egy igazán jó hangulatú koncertre látogathatnak el tehát a hallgatók, amely ugye a Szent István Félharmonikusok október 3-ai ünnepi évadnyitó hangversenye lesz, mindez a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangverseny termében. Én kívánom, hogy teltház előtt zajlódjon ez a koncert, és nagyon-nagyon sokan legyenek.
2: Nagyon szépen köszönöm. Jó kívánságot, szeretettel jó mindenkit, aki ráér.
1: Az elmúlt percekben Záborszky Kálmánt hallhatták, Kossuth és Liszt Ferenc díjas karmestert, érdemes és kiváló művészt.

Most pedig érkezem még néhány programajánlat. Októberben ismét határtalan dizájn kiállítás, ezúttal tárgyfotó és fotótárgy tematikában a Kisseli Múzeumban. A Nemzetközi Dizájn Fotó és Összművészeti Kiállítás és Rendezvény sorozatra idén október 4-e és november 1-e között kerül sor. A projekt idei kiadása a fotográfia 200 éves jubileumához kapcsolódik, és egy olyan különleges tematika köré rendeződik, amelyek a tárgyak és a fotó közötti összetett és rendkívül izgalmas viszonyrendszert vizsgálja. Ennek okán beválasztották a francia kulturális minisztérium által szervezett egyik nemzetközi kiállítás sorozatába is. A Kisseli Múzeum templomterében látható kiállításon több mint 15 ország közel 180 alkotójának munkái kapnak helyet, kitüntetett figyelmet fordítva a V4 országok művészeire és egyetemi hallgatóira. És életünk zenéje a Fővárosi Nagycirkusz zenekarának koncertjére is várják az érdeklődőket. A Fővárosi Nagycirkusz zenekara különleges zenei utazásra invitálja a közönséget. Október 3-án a klasszikus cirkuszi zenétől, a filmzenén, musicaleken, jazzen és rockon át egészen a nagyívű modern slágerekig csendülnek fel a dallamok. Neves előadó művészek, valamint táncos és artista produkciók teszik felejthetetlenné az estét. A cirkuszban a zenekar általában a háttérből, a magasból figyeli és kíséri a lélegzetelállító mutatványokat. Most azonban a zenészek kilépnek a fényre, birtokba veszik a porondot és megmutatják személyesebb arcukat a nagy közönségnek. Bemutatkoznak a Fővárosi Nagycirkusz zenekarának kiváló szólistái, valamint meghívott vendégeik, muzsikus társaik és barátaik. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok hozzá!

0: büntető eljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az Országgyűlési Őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az Országgyűlési Őrség személyvédelmi feladatait, a TEK objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. A meleg és száraz időjárás miatt a megszokottnál korábban kezdődött a szüret Tokaj hegyalján. A borvidék egyes területein ugyan jelentős a termés kiesés, de a leszedett szőlő minőségével elégedettek a termelők, mondta Molnár Péter, a hegyközségi tanácselnöke. A száraz borok alapanyagának jelentős részét már betakarították. A termelők egy része most már az édes borokhoz szükséges alapanyagra vár. A következő hetek időjárása fogja eldönteni, hogy milyen mértékű lesz az aszú képződés ebben az évjáratban. Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban balesetnél helyszínelnek továbbra is a budai alsórakparton az Üstökös utca közelében. A két irány forgalma felváltva halad, ezért mindkét irányban torlódásra kell számítani. Délfelé a Zsigmond tér vonalától csak arra szólni tudnak. Baleset miatt kell forgalmi akadályra számítani a 11. kerületben, a Szerémi úton is a Savoya Parknál, illetve korábban baleset történt a 19. kerületben, a Hoffer Albert utcában, az Ady Endre útnál, de ott már megszűnt a forgalmi akadály. Nehezen járható az M1-es, M7-es közös bevezető szakasz az Egér úttól, és a folytatásban a Budaörsi úton is telítettek a sávok. Erős a forgalom a Szél Kálmán tér környékén. Akadozik a haladás a 10-es főút bevezető szakaszán, az Ürömi körforgalom előtt, az M3-ason befelé a Szerencs utca előtt, míg az M5-ös bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcai felüljáró közelében. Újpesten nem működnek a jelzőlámpák a Megyeri úton, a Szondi utcánál ma reggel 8 órától délig, valamint a Pozsonyi utca, Tél utca csomópontban sem, délelőtt 9 óra és délután 3 óra között karbantartás miatt a forgalmat mindkét helyszínen rendőrök irányítják. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.

0: most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
1: Sok szeretettel kívánok, jó reggelt, kellemes délelőtöt minden kedves hallgatónak. Hát belehúztunk ezzel a Vittorio Monti csárdással, meg a száztagú cigány zenekarral, de ez is belefér, ez is kell, hogy legyen a zene világnapján, szóval nem csak kényelmesen hátradőlve andalgunk, és gondolkodunk, hogy milyen gyönyörű a zene, hanem legyen az vérpestítő is, védítő is, meg szerintem néha vérforraló is, szükség van rá. Annak ellenére, hogy most ugye elkezdődött október, ami vénasszonyok nyarát hoz, sok napsütést hoz, viszonylagos meleget hoz, úgyhogy igen kellemes, de nem a kellemetlenséget, hanem a pezsgést akartam itt behozni a zene világnapja délelőttjébe itt a Klasszik Nyitányban. Nem sokára jönnek a gyönyörűségek is, Szirtes Edina Mókussal, illetve Benedekfi Katalinnal, úgyhogy lesz szépség, de van egy tartozásom. Egyrészt el kell mondanom, hogy minden nagyobb beszélgetésünk, nagyobb témánk utolérhető, ami Spotify oldalunkon vagy fülünkön, és a reggeli expresszes Bősze Ádámos beszélgetés is. Őt tehát az új könyve kapcsán, ami új, de azért van neki egy sorszáma is, tehát egészen pontosan ez a könyv, ez a kettes sorszámú a Nagy zenészek, nagy szerelmek sorozatban, és dedikálja majd Ádám szombat délután 4-kor a Manyiló 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál első számú dedikáló pontjánál, oda kell menni, de gyorsan megtaláltam, hogy addig sem lustálkodik, mert hogy csütörtökön, vagyis ma este 7-kor az Óbudai Társas Körben is elérhető a Levélárjákkal, ahol a zenetörténet legszebb leveleit tárja önök elé, néha föl is olvassa, úgyhogy van Beethoven szerelmes levél, van Bartók Béla levél, meg sok-sok levél Bősze Ádám zenetörténésztől, aki, hogyha valaki nem figyelt, most elárulhatom, önmagát lekvárnak hívja, mármint annak a lekvárnak, amiben becsomagolják a gyerekek számára a gyógyszert, hogy így legyen kellemesen elviselhető, legalábbis így zajlott ez Bősze Ádáméknál Pasaréten az ő gyerekkorában. Az én anyukám gyógypedagógus, és sokkal egyszerűbben néhány pofon ígéretével szedette be velünk a gyógyszer, de önök elé most semmilyen gyógyszert nem tárok, inkább következzék Liszt Ferenctől a Paganini etüd La Campanella ma reggel, ezt már hallhatták egyébként 6:30 környékén, akkor cifra feldolgozásban, és most Leslie Howardtól, aztán pedig beszélgetünk sok-sok gyönyörű hölgyel, kezdjük is majd Szirtes Edina Mókussal a zene világnapján itt a Klasszik Nyitányban, de maradunk a könnyedségnél és a nyugalomnál.

0: Hangjelek. Koncertekről kezdőknek és haladóknak, zenerajongóknak és kíváncsiskodóknak. Ajánlók, aktualitások, érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: És itt a Nyitányban, ahogy megígértem, gyönyörűségek zenében is, hangban is, képben is, minden. A lényeg, hogy Szirtes Edina Mókusnak kívánok jó reggelt, vagy kellemes délelőttöt. Hol tartasz, Edina?
2: Jó reggelt, én már a délután
1: tartok. Jó, van, értettem. És kiinduló pontunk ugye a Zene Világnapja, ami egy rendes mezei hangszerezenésznél, egy zeneszerzőnél kiemelt nap kellene, hogy legyen, vagy nem, vagy neked minden nap ilyen világnap?
2: Minden ünnepnek örülünk, de természetesen amikor játszhatunk, már önmagában az az ünnep, de nyilván itt ez a kezdeményezés, ugye a Yehudi Menuhin által született meg, vagy jött létre, és arra hívja fel a figyelmet, hogy milyen egyetemes nyelv, hogy ebben ezen a napon becsüljük meg még jobban, de nem csak a zenét, hanem ő a csendre is felhívja a figyelmet, hogy olyan nagy zaj van, de hát azt tudjuk jól, hogy és a csendben kezdünk el igazán hallani, hogyha ha az a csend megteremtődik, amiből az igaz dolgok kiemelkednek, így például a zene igazi üzenete is. Tehát ez egy olyan érzés, amit tényleg zenészként nem lehet egy napra redukálni, de azért örülünk, hogy valakinek eszébe jutott, és hogy ilyenkor az emberek talán jobban odafigyelnek.
1: Figyeljenek is oda, meg én is szedjem össze magam. Akartam használni a zene szülő kifejezést, mondjuk veled kapcsolatban. Lehet, hogy ez túl messzire megy, de hát te zene szerző is vagy, jeles filmzene szerző is vagy. Ez még egy plusz, hogy belőled meg is születik a zene. Te nem csak interpretálod, adod át.
2: Igazából ezért inkább hálás az ember, de nem azt érzi, hogy ő az, aki. Inkább csak azért hálás, hogy közel lehet valamihez, ami éppen ő eszébe vagy szívébe jutott, de soha nem érezheti azt egy szerző, hogy na ez én találtam ki, mert szerintem ez messze, legalábbis az én esetemben túl nagy magabizadalomra ad okot. Nem ez a lényeg a zeneszerzésnek az, hanem hogy tényleg meg tudunk hallani olyan kíváncsiságos állapot, hogy meg tudunk hallani egy olyan világot, egy olyan dallamot, vagy egy üzletést, amit esetleg addig más nem, vagy az én szívem által és az egész rendszerem által úgy kezdem el énekelni azt a verset adott esetben, amihez csak én egy adó, ezt szoktam mondani, egy rádióadóvevő az ember, de ez ilyen béna szónak tűnik, de tényleg az van, hogy annyira nyitva kell lenni, hogy nem magunkat fogtassuk el, hanem sikerüljön valamit átengedni magunkon, ami sokkal becsesebb, és ezért a zene szentsége a legfontosabb, hogy ne mi bugyognunk ki a zene által valamiből, akár előadóként. Én nem tartok különbséget, szerintem egy csodálatos, zseniális előadó az éppen annyira szülő is vagy alkotó, hiszen akkor hozza létre a hangok által azt a világot, amit valaki akár több száz éve megálmodott, vagy ugyanúgy átszereztett magán, tehát mindenkinek ugyanolyan része van ebben, és nem utolsó sorban a közönségnek, aki úgy hallgat minket. Gondoljunk bele, hogyha a közönség nem hallgat meg, akkor mi lesz a muzsikával, mi lesz a zenészekkel? Árvák lesznek, és szomorúan lóbó orral hazakullognak. Tehát ez a legnagyobb becsesebb dolog, hogy meghallgatnak minket, és befogadnak.
1: De jó, hogy említetted a verseket. Ez kéz a kézben jár. Minden vers egy dallam, minden vers egy zene?
2: Minden vers egy zene. Sőt, bocsánat, hogyha nem arra válaszolok, mert közben volt egy piti csönd, csak kikövetkeztettem, hogy a versek önmagában ugye megszólítják az embert, hogyha valaki arra fogékony és nyitott, és ugye sokszor nem szavak, meg mondatok természetesen, hanem menedék, néha tényleg iránymutató, vagy akár egy pofon, hogy szeggyőzte magát az ember, vagy legtöbbször egy olyan megértő világ, amit saját magunk sem tudjuk, hogy hogyan működünk, de egy vers megmagyarázott így pontosan. És amikor az ember ezt elolvassa és megtalálja bennem azt, amiről ő maga is csak sejtése van saját magával szemben, akkor egy-egy ilyen vers, az tényleg a legnemesebb értelemben vigaszt megértés, akkor én zenészként elkezdtem énekelni, vagy valahogy valami ritmusba rendezni, de ez nem tudatos és nem direkt, ez nagyon fontos, hanem egyszerűen így tudom magamban még jobban befogadni és éltetni magam, nem tudom elengedni és elkezd énekelni bennem. Nem szabad, így sem szabad nekünk erőltetni a szavakra, dallamot vagy ritmust. Aztán persze azt mondom, hogy a legközelebb állnak, tehát egy vers az már nem csak szavak, hanem sokszor, ahogy, hát milyen zeneisége van, milyen ritmusa van. Tehát önmagában énekelnek, tényleg megtáncolnak a versek, tehát ez csak, csak valahogy úgy kell őket befogadnunk, hogy mi is felnőjünk ehhez a zenéhez meg ritmushoz, és aztán maradéktalanul tovább adhassuk.
1: Jövő szombati program. Múzsa kollektíva. Azt írják, hogy Bíró Eszter, Lábas Vigi, Viki, Szirtes Edina, Mókus, este 7:30. Ti voltatok már együtt egy színpadon?
2: Igazából az Eszterrel régebben igen, többet is, és nagyon szeretem, hogy ilyen gyönyörű szefárdaloktól kezdve mindenféle világzenét játszottunk, és most ez Eszternek a képzeletéből pottyant ki ez az ötlet, és a Vikivel most ismertem a próbák alatt meg magam élőben, vagy hogy mondják ezt, ahogy személyesen, természetesen ismertem. És nagyon érdekes ez a találkozás, hogy már, már az első próbán is, amikor például egy altikasz hív, és altikasz hívban az aggodalom, és akkor együtt zokogunk azon, hogy mert valahogy olyan tisztaság ez, tehát, hogy, és ez nagyon fontos gondolózás szerint, mert megijedtem a címtől, hogy milyen túlzott magabizodalomra ad okot, hogy múzsa kollektíva, tehát az azt jelenti, hogy mi már múzsáknak tekintjük magunkat, és így kollektívan felléptünk az mellénnyel, meg mindenféle öltözékkel, de ez természetesen nem így van, hanem úgy van, hogy én azt mondom az Eszternek, hogy úgy tudom ezt magamnak őszintén befogadni, vagy elfogadni, hogy minden múzsa nekünk, és mi csak egy kollektívan továbbadjuk, és itt elsősorban a versek, mert azt tudjuk énekelni, Varró Danitól kezdve Radnóti lesz, Vörös Sándor is lesz, és ez csak a verset csak nem, szóval a vers az első, ami olyan múzsa, ami több életre is elég, de az, hogy a zene által, ahogy egymásra hatunk, ahogy valaki minden ugyanaz, amit eddig mondtam, tehát unalmas a válaszom, bocsánat, hogy
1: nem.
2: Tényleg ahogy befogadnak, ahogy hallgatnak, minden múzsa lehet, egy másik ember jósága, figyelme vagy szeretete, ahogyan ezek az érző óriások egy-egy gondolattal, és ugye itt ez 100 éve tőle lát, mert a mai költőktől kezdve 100 éve ezelőtti gondolatokig, érzésekig átöleli a zene azokat a tényleg gondolatokat, érzéseket, és ez az, ami elképesztő inspiráló, és nekem ez a múzsa, tehát az a lényeg, hogy szeretném legalábbis így együtt, kollektíven mindent megmutatni, ami nekünk múzsa. Ahogy ez, de a legegyszerűbb, egy zenész milyen gyönyörű, hogy bármennyire is öreg, és már hogy néz ki, és még színpadra megy, most természetesen nem a többi hölgyre gondolok, de még ugyanúgy éli azt, ami a zene varázsa, és nem hagy alá benne ez a virág, ez a fény. Na ez a múzsa, ez a szeretet, a zene szeretete önmagában múzsa kell, hogy legyen. És ezt szeretném csak átadni.
1: Jó, én itt csak közben krakélerkedek, hogy a három múzsa mellé azért kellenek férfiak is, tehát az természetes.
2: Jó,
1: tehát Csókázsolt Kis Péter, Subic Gábor, meg hát Födő Sándor, ugye?
2: Igen. Ő vele, hát ő is már talán 20 évre nyúlik vissza zenei barátságunk, és nem kell, tehát ő például az egyik zenei példaképem, mert az a finomság, az az érzékenység, és mindez teljes elítségei szerint, tehát őt nem fogják hallani ordibálni cicálva magából a zenésztársak egy próbán habzó szájjal, hogyha esetleg valamivel nem ért egyet, ahogy mi játsszuk, hanem a végtelen szelítség és odaadás és szeretet. Szóval ilyenkor, pont azt már az első próbán mondtam, hogy ez terápia, hogy barátokkal együtt gyönyörű verseket, csak igazából mi örülünk, hogy eljátszhatunk, tehát az, hogy még ezt valaki meg is hallgatja, az külön ajándék. Úgyhogy igen, lesznek férfiak, de elhanyagolhatunk.
1: Jól van, még egyszer, tehát Zeneháza jövő szombat majd este 7:30, de visszatérve a zenéhez, veled elég nehéz beszélgetni, és mindig gondolkodom, hogy miért, hogy lehet, hogy a te fejedben folyamatosan szól valami?
2: Hát az biztos, ha csak egy valami szólna, az már nagy szóval lenne, mert valami szól folyamatosan, de igazából az a legfontosabb, hogy ahogy így öregszem, jövök rá, hogy a zene is csak alibi ahhoz, hogy igazából valami végtelen, hát van egy másik szféra, ahonnan jön a zene is, ahonnan származik a jóság, meg az emberek felé a nyitottság, vagy az, amivel gazdagabban térhetünk majd innen el, és ennek persze én muzsikus vagyok, tehát én csak elénekelni tudom, jó esetben nem hamisan, hanem tisztán, de igazából nem az a lényeg, hogy zene szól a fejben, hanem az, hogy minden szól a fejben, amit amit észreveszünk a szívünk vagy a szellemünk által, ezért borzalmas velem egy pillanat, egy együtt töltött pillanat.
1: Nem borzalmas, nem csak figyelni kell ezzel, csak azt akartam mondani. És apropó, tehát nem csak hangot visztek, ugye? Tehát Bíró Eszter, Lábas Viké és Szirtes Edina Mókus nem csak a hangszálaival érkezik.
2: Lejtettem a tárfangosát. Igen, természetesen lesznek nálunk hangszerek, igen. Vagy nem tudom más, meg fellépő ruha, egy-két kiegészítő.
1: Jó, hát tessék, jó, hölgyekről van szó azért.
2: Igen, lesznek kiegészítők, ebbe valom, ettől félek a legjobban, mert mindenféle szépítészeti eszközök fölön is túl kell esni az én esetemben egy két hónapos terápiát.
1: Fejezd be. Illetve ne fejezd be, mi az, ami elmondható, hogy most dolgozol rajta?
2: Nagyon szép dolog történt, hogy a Magyar Táncszínházban Budapesten tegnap előtt ott Kisherceg balettet Szekesfehérvári Krisztina Porres nevű csodálatos koreográfus táncos felkért, és írtam zenét a Kisherceghez, és azt két napja mutatták be a Táncszínházba, és majd lesz Fehérváron is a színházban bemutató, és készülünk egy négyszögletű kerekedő című, a Prevolution Bemes Zsófi koreográfus, nagyon régi barátomnak a csodálatos mozgásával, mert el vagyok ragadtatva. Az pedig október 12-én vagy 13-án, nem tudom, lesz szintén a Táncszínházban, úgyhogy most balettzenéket írtam, és annyi ebben a másodikban Nagy Ádám, a jazzgitáros Nagy Ádám társam, szerzőtársam, és annyira jó érzés, hogy kibővült egy, mert az ember egy idő után a saját világába így bele gabajodik, és bele bonyolódik, és lehet, hogy szűkülés marad, vagy az sem, hogy kilásson belőle, és akkor jön egy csodálatos muzsikus, vagy egy olyan szerzőtárs, aki egész más perspektívából hall dolgokat, és akkor ettől olyan többlet keletkezik, amire egyedül soha nem lennék képes. Szóval nagyon érdekes világ születik, így én szerintem a két zenei szív, vagy zenei odaadás által, vagy világából, és hát a Zsófi mozgása az meg olyan vicces, hogy tényleg zene nélkül kell hallgatni ugye a videókat, amiket kapunk, és ahhoz kell zenét írni, mint egy filmhez, és elképesztő humor van benne, szóval tényleg nagyon, nagyon örülök ennek a két mesének, aztán lesz, bocsánat, gyorsan elmondom, mert nincs időmondom, hogy a művészetek palotában Nagy János jazzzongoristával lesz egy Freestyle Chamber Orchestra koncert, azt hiszem a művészetek palotájában október 26-án, és a többire nem emlékszem, de ezek lesznek mostanában.
1: Mondom én, hogy sok minden van a te fejedben, de mi ennek örülünk. Viszont most választás elé állítalak, elfelejtettelek előtte fölhívni, úgyhogy most szeretném megkérdezni, hogy szerinted itt nálunk azért tele van a könyvtár vagy hangtár a te dalaiddal, zenéiddel. Madaras dal legyen, Átölel a fény, vagy egy részlet Tilos csillagon? Mit ajánlasz most itt nekünk?
2: Legyen a Pilinszky, a Tilos csillag.
1: Értettem, jól, hát részlet azért, egy 4,5.
2: Igen, mert 9 perces, bocsánat. Jó, elég belőle egy perc is.
1: Dehogy is, sok Szirtes Edina Mókust mindenkinek, és természetesen akkor most jön belőlem a marketing véna, tehát zeneháza.hu, ott is lehet keresni a Múzsa kollektívát, Bíró Eszter, Lábas Viki, Szirtes Edina Mókus, illetve hát a csatolt férfi tagok, úgyis mint Födő Sándor, Csókár Zsolt, Kis Péter, Subic Gábor, de a lényeg, hogy a Múzsa kollektíva lesz élvezhető jövő szombaton, az 10. hó 10-ét jelent, így könnyebb talán megegyezni szombat este 7:30-kor. Mókus, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm. Sok zenét, adjál nekünk sok zenét.
2: Köszönöm szépen, minden jót.
1: Jól van, nagyon szépen köszönöm. Szervusz, szia. Szirtes Edina Mókussal beszélgethettem, egy jót, most hallhatják őt jól, meg Pilinszkit is hallhatnak, kéz a kézben jár a szépsége a zene világnapján. Aztán folytatjuk a szépségek sorát majd Benedek Fi Katalinnal.

0: Hangjelek. Koncertekről kezdőknek és haladóknak, zenerajongóknak és kíváncsiskodóknak. Ajánlók, aktualitások, érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: És a Nyitányban a zene világnapján folytatódik a gyönyörűségek sora. Benedekfi Katalinnak kívánhatok én jó reggelt, vagy kellemes délelőttöt, művésznő. Üdvözlöm, ez a lényeg.
2: Szép jó reggelt, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Hogyha valaki énekművész, akkor ez a hang ugyanolyan hang, mint ami megvan este is, Katalin? Egy fura kérdés ez.
2: Nem feltétlenül. Megmondom őszintén, hogy ahhoz, hogy az embernek azért kicsit csengőbb legyen a hangja, ahhoz fel kell kelni kicsit korábban, úgyhogy én 7 órakor keltem, és most igyekszem a csengő hangomat előhozni.
1: De hát a csilingelés az megvan, és persze, hogyha valaki primadíjas, meg magyar arany érdemkereszttel ellátott énekművész, és majd még beszélünk a Csokonai Nemzeti Színházról is, pluszban itt van még, és elnézést, hogy ezzel jövök elő, de hogyha valaki Kányádi Sándort, nem is tudom, hogy hívta Kányádi Sándort, bácsi, Sanyi bácsi, vagy hogy?
2: Hát bátyám. Ő meg katókázott.
1: Szóval, hogyha valakinek ez megadatott, akkor megint a dalokra és a szövegre megyek vissza. A zene világnapján fontos a szöveg, Katalin?
2: Abszolút, de ugyanakkor nagyon érdekes, hogy én annak idején színészként végeztem, és mindig azt mondták, hogy ahol a szó véget ér, ott kezdődik a zene. És tényleg azt gondolom, hogy a zenének hihetetlen és különleges ereje van, hiszen ugye egyrészt a legtisztább forma ahhoz, hogy az emberek egymáshoz kapcsolódjanak, és mi annak idején ugye gyerekként otthon Székelyföldön, mi állandóan énekeltünk. Tehát mindegy volt, hogy most éppen születésnap, névnap, disznóvágás, vagy éppen a szomszéd átjött és megkóstolta édesapám borát, akkor biztos, hogy mindig egy nagy éneklésbe torkolott az egész, és ez hihetetlen élmény volt gyerekként megélni ezt a fajta összetartozást. És azt gondolom, hogy ezt valahol magamba szívtam, akár az anyatejjel is, és ezt próbálom én is továbbvinni, meg továbbadni.
1: A zene az mindenkiben benne van, csak van, akiben jobban?
2: Én azt gondolom, hogy alapvetően mindenkiben ott van a zene, hiszen olyan érdekes, mert azt gondolom, hogy néha észre se vesszük, hogyha valami olyan helyzet van, akkor egyből elkezdünk egy kicsit dúdorászni. És nem feltétlenül arról van szó, hogy most nem tudom, háromvonalas céket vagy eszeket énekelgessünk, hanem egyszerűen maga ez a fajta érzet, ez az összetartozás. Hát ugyanakkor ugye a zene az megvigasztal, hát ha szomorúak vagyunk, éneklünk, ha örömünk van, éneklünk. Ráadásul olyan érzéseket közvetít és olyan érzéseket mond ki helyettünk, amit adott esetben azt gondolom, hogy a szóval talán nem tudnánk leírni. És valahol én is megmondom őszintén, ezt a fajta érzést próbálom a közönségnek továbbítani. És ráadásul az, hogy összeköt bennünket a zene, erre egyre nagyobb szükség van, főleg ebbe a világunkba.
1: Egy világjáró művésszel van szerencsém beszélgetni. Mindenhol ugyanaz? Én csak ragozom ugyanazt a kérdést, hogy a zene mindenhol ugyanaz? Tehát otthon dúdolni egy dalt Székelyföldön, aztán Debrecenben a színpadon lenni, vagy a világ bármely részén, az ugyanaz?
2: Nagyon érdekes, mert én azt gondolom, hogy az ember mindegy, hogy hol van, mindegy, hogy akár a Palace des Arts-ba, vagy a Roy Thomson Hall-ba, a Torontóba, vagy éppen Nagygalanfalván a színpadon, vagy akár Debrecenbe, én abszolút igyekszem mindig tudásom legjavát adni, hiszen ha akár 5 ember valahova egy kis faluba elmegyek, mert nagyon-nagyon sokszor megyek akár gyerekeknek előadásokat tartani, operabeavatókat, vagy akár idősebbeknek énekelni beteg ember az ágyánál is, és számomra azért is nagyon-nagyon fontos, mert egyrészt közvetít az ember valamit, és érzéseket ad, és mindegy, hogy éppen hol énekel, próbálom legalábbis én a tudásom legjavát adni ezeknek az embereknek, hiszen ott vannak, megtisztelnek, és valami értéket átadni ebből. Tehát nekem a zene, azt gondolom, hogy azért is nagyon fontos, mert én majdnem hamarabb énekeltem, mint beszéltem, hiszen édesanyám, nagymamám, mint ahogy mondtam, hogy az egész családunk egy nótafa volt, tehát én nagyon-nagyon sokat énekeltem, és teljes mértékben ebben nőttem föl. Nekem a zene az egy ilyen origó, tehát egy ilyen kiinduló pont teljes mértékben.
1: A néző az mindig gonosz. Szabad különbséget tenni? Tehát amikor Puccini, amikor Jekyll és Hyde, vagy amikor egy jó ízű klasszikusok könnyedén, vagy egy musical délután, vagy musical klub, van különbség?
2: Persze, technikailag van a különbség, de ugyanakkor meg az ember abszolút belülről építkezik. Egyébként volt egy nagyon érdekes történet annak idején, mert ugye még már külföldön énekeltem mindenfele, és akkor egyszer nagy elánnal hazamentem, hogy akkor otthon is majd egy klasszikus zenei koncertet éneklek. És akkor pont elkezdtem egy Puccini áriát, az Omio Babbino Károt, és akkor a néni megszólalt az első sorban, hogy jaj, nem értem! Szép erdélyes! Aztán amikor végre, mit tudom, például a Csárdás királynőből énekeltem részleteket is fősóhajtót. Jaj, be jó, végre értem. Szóval megvan persze ennek a szépsége, de ugyanakkor nekem van egy fantasztikus mesterem, a Hamari Júlia művésznő, akivel azért a mai napig is még dolgozunk, és nekem nagyon-nagyon sokat segít azáltal, hogy mindig mindegy, hogy most műzikált, persze ugye a technika az más, de hogy a helyén tartja, és hogyha mit tudom, előtte épp műzikált énekeltem, akkor például utána úgy tudok gyakorolni, hogy adott esetben az a Puccini ária, vagy éppen a Traviata ária is, tehát ne sérüljön egyik sem ezáltal. Tehát, de ez rengeteg munka, rengeteg kitartás, és hát nagy időközönként nagy küzdelem, de gyönyörű és szép, és megéri.
1: Buta kérdése, tele a padlás, művésznő játszik hangszeren, vagy csak csengettyűn, vagy kell játszani?
2: Sajnos nem olyan szinten, ahogy én szeretnék, de zongora az nyilván van, azért lekísérgettem itt magam, hát természetesen, amikor azért egy-egy áriát meg kell tanulni, azért az elengedhetetlen, hogy az ember azért nagyjából tudja, hogy azok a pöttyök, a fölfele mennek, meg lefele mennek azzal, mit tud kezdeni adott esetben. Szóval nyilván a zongorát azt használom, de nem professzionális szinten. Viszont a párom az nagyon sokat szokott nekem segíteni, mert ő zongoratanár is.
1: Szép, és ha már szépségről beszélünk, ez az átadás az rendben van, a néző, a befogadó, vagy a néni, aki végre érti a szöveget, de tanulható ez? Kell azt tanulni, hogy hogyan hallgassak zenét? Vagy lehet?
2: Hát én azt gondolom, hogy abból a szempontból érdemes, mert akkor az ember máshogy hall meg bizonyos részeket. Én nagyon-nagyon sokszor dolgozom fiatalokkal is, és tehát például operabeavatókat is tartunk, és nagyon érdekes, hogy először csak meghallja a zenét, és arra lehet, hogy egy drámapedagógiai eszközökkel valamilyen játékot játszunk. És amikor már teljesen benne van a zenébe, és egy picit a zenét már magáévá tette, akkor ugye eléneklem neki az áriát, és az viszont egy teljesen más világot nyit ki számára, és azt gondolom, hogy ezáltal egy kicsit kifinomultabbá válik a fülünk. Tehát ha tudjuk, hogy az miért van, miről szól, hova vezet, mit akar kifejezni, akár azzal a, nem tudom, egyáltalán valamilyen hangzóval, azzal a szöveggel, mit akart adott esetben, vagy azzal a zenei résszel, mit akart a zeneszerző nekünk, tehát akár a drámaiság, hogy jelenik meg a zenébe, tehát sokkal jobban tudunk tájékozódni, azt gondolom, hogyha bizonyos részeket jobban ismerünk. És azért is érdekes számomra, hogy én színészként kezdtem, és aztán később jött be a zene az életembe, és nagyon érdekes volt, ahogy ezt felnőtt fejjel megtanultam, hogy egy moll hangsor, egy dur hangsor, egy akkord mit jelent, akár nem tudom, Bachnál, Verdinél, tehát hogy különböző zeneszerzőknél, különböző időszakokba, veristák adott esetben, hát, hogy mit jelent egy különböző akkord leütése, és ez azért érdekes tényleg számomra, mert megtanított tájékozódni, megtanított érteni, megtanított érezni azt a fajta művet.
1: Köszönöm a tájékoztatást, meg az itinert, meg a vezetgetést. Ahova én most megyek, és ahol kattintgatok, az egyrészt a benedekfikatalin.hu, ez idáig rendben van, meg a csokonaiszínház.hu-n is rajta vagyok. Miben keressük, miben láthatjuk, művésznő?
2: Most hétvégén például a Szent Angyalok templomában lesz egy nagyszerű koncert, ahol hát a Gulyás Dénes, az Ötvös Csilla, a Kolos, tehát hogy olyan csodás művészekkel tudok együtt énekelni majd, ami számomra fantasztikus érzés, tehát ugye ez is a zene világnapjához kapcsolódó természetesen, de ugyanakkor ugye most voltak a János Vitéz előadások, aztán Kolozsvárra készülök Marica grófnő előadásokra, későbbiekben ugye jön majd a Kis Herceg Debrecenben, és majd évad végén a Vígözvegy, de hát addig is számtalan koncert van meg opera beavató gyerekeknek, úgyhogy én bízom benne, hogy nagyon sok helyen, sok mindenkivel találkozom, és ugyanakkor meg továbbra is vannak a könyvbemutatóim, ami az Egy csipetnyi erdélyi legendák, mesék, ízek világa, amit még annak idején a drága nagybátyám és a családja is ajándékozott, illetve jóvá hagyott nekem, hiszen rengeteg Kányádi anyag van ebben a könyvben.
1: És ilyenkor szabad énekelni is? Egy-egy könyv?
2: Sőt, én rendszeresen, tehát nekem egy kicsit ilyen rendhagyó ez a könyvbemutatóm, hiszen szoktam viccesen úgy mondani, hogy Best of Benedekfi, hiszen verset mondok, éneklek, népdalt éneklek, operaáriákat, operettet, sőt, ha hegyet másztom, még akkor is éneklek. Tehát ha nekem a zene, az teljesen kívánja
1: az életem. Jó, ebben nem akarok, mármint a hegymászásban nem akarok belegondolni, de akkor ezek szerint kereshető, található, csodálható Benedekfi Katalin, ország és világ, vagy Kárpát-medence szerte, és mivel zene világnapja van, egy kis ajándék lehetőség. Művésznő, itt nagyon sok dal szerepel, ami könyvtárunkban vagy hangtárunkban. Nézem az időkorlátai, nem kell ezzel, de van Marica grófnő, ne szólj kicsim, imádom, Szép álom szája szívemre, Paganini, Messze a nagy azt nagyon gyakran szoktuk játszani. Valami kedvenc ezek közül?
2: Hát az az igazság, hogy amit most nagyon gyakorlok, ugye az a Traviata, mert pont Kazasztánban van egy meghívásom.
1: Libiamo Nelieti Calici?
2: Akár a Brindisi, akár azt is örömmel ajánlom, de akár egy Time to Say Goodbye, hiszen hogyha az egyszerűség kedvéért valaki egy kicsit a crossover fele szeretne hallgatózni, akkor azt is örömmel ajánlom, vagy akár Adinát, nem tudom, lehet az is nagyon-nagyon sok minden van ott az anyagaim között, de amit a kedves hallgatók óhajtanak, szeretnek, én azt gondolom, hogy elég sok mindenben igyekszem széles palettán játszani.
1: Marad a Szép álom szája szívemre. Lehár mindig jó. Jó, de természetesen széles palettával bír. Benedekfi Katalin, akinek nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. A hang megvolt, az csilingelt, nyugodjon meg. Úgyhogy az
2: akkor örülök, érdemes volt felkelni 7 órakor. Jó,
1: és további szép köszönöm. Napot.
2: Köszönöm
1: nagyon szépen köszönöm. Viszontalás.
2: Minden jót. Viszontalásra.
1: Benedekfi Katalinnal beszélgethettem, tehát amikor a Csokonai Színházat említhetük, akkor gondoljanak Debrecenre, amikor rá gondolnak, akkor gyönyörű zenékre, hangokra, dallamokra a zene világnapján. Most tehát Benedekfi Katalint hallják.

0: Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! A fővárosban balesetnél helyszínelnek továbbra is a budai alsórakparton az Üstökös utca közelében. A két irány forgalma felváltva halad, ezért mindkét irányban torlódásra kell számítani. Délfelé a Zsigmond tér vonalától csak arra szólni tudnak. Baleset miatt kell forgalmi akadályra számítani a 11. kerületben, a Szerémi úton is a Savoya Parknál, illetve korábban baleset történt a 19. kerületben, a Hoffer Albert utcában, az Ady Endre útnál, de ott már megszűnt a forgalmi akadály. Nehezen járható az M1-es, M7-es közös bevezető szakasza az Egér úttól, és a folytatásban a Budaörsi úton is telítettek a sávok. Erős a forgalom a Széll Kálmán tér környékén. Akadozik a haladás a 10-es főút bevezető szakaszán, az Ürömi körforgalom előtt, az M3-ason befelé a Szerencs utca előtt, míg az M5-ös bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcai felüljáró közelében. Újpesten nem működnek a jelzőlámpák a Megyeri úton, a Szondi utcánál ma reggel 8 órától délig, valamint a Pozsonyi utca, Tél utca csomópontban sem, délelőtt 9 óra és délután 3 óra között karbantartás miatt a forgalmat mindkét helyszínen rendőrök irányítják. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Október első napján a hűvös mindössze 10 Celsius fokos hajnalt

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Ma dönt a bíróság Hankó Balázs letartóztatásáról. Elkezdődött a szüret Tokaj hegyalján. Folytatódik a napos száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs

0: Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az országgyűlési őrség személyvédelmi feladatait, a TEK objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. A meleg és száraz időjárás miatt a megszokottnál korábban kezdődött a szüret Tokaj hegyalján. A borvidék egyes területein ugyan jelentős a termés kiesés, de a leszedett szőlő minőségével elégedettek a termelők, mondta Molnár Péter, a hegyközségi tanács elnöke. A száraz borok alapanyagának jelentős részét már betakarították. A termelők egy része most már az édes borokhoz szükséges alapanyagra vár. A következő hetek időjárása fogja eldönteni, hogy milyen mértékű lesz az aszú képződés ebben az évjáratban. Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban befejezték a műszaki mentést a budai alsórakparton az Üstökös utcánál, tehát ismét mindkét sáv járható, viszont továbbra is jelentős lassulást tapasztalhatnak déli irányban. Észak felé a budai alsórakpart a Rákóczi hídtól a Döbrentei térig járható nehezen, így a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalról is csak nehezen tudnak lehajtani az alsórakpartra. Baleset miatt számítsanak korlátozásra a második kerületben a Budakeszi úton, a Hárshegyi út közelében, illetve a tizedik kerületben a Kőbányai úton befelé a Pongrácz út előtt. Változatlan a torlódás az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán az Egér úttól, és a folytatásban a Budaörsi úton is akadozik az előrejutás a Szélkálmán tér környékén. Továbbá a Kerepesi úton és a Fogarasi úton a közös csomópont előtt, az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól, míg az M3-ason befelé a Szerencs utca előtt. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az NTI híreit hallották.

0: Percek magunkért a Klasszik Rádió 92.1 nyitányában. Néhány perc, ami rólunk szól, a mindennapjainkról, a családról, az egészségünkről, a lelkünkről. Történések és események, amik formálnak minket, és döntések, amik rajtunk is múlhatnak. Ami számít, kapcsolódj ki, kapcsolódj befelé. Percek magunkért a Klasszik Rádió 92.1-en, mert magunkra figyelni nem luxus, szükséglet.
1: Na ebbe akkor én most gyorsan bele is kapaszkodok, mert hogy nem csak magunkra figyelünk, hanem egymásra is, meg családokra figyelünk, meg mindazokra, akikkel össze vagyunk zárva, mondjuk egy étteremben. Ha ez így bonyolult lett volna, akkor nem sokára ebben a beszélgetésben kifejtem majd. A telefonvonalban remélem nem túl távol Varga Giulietta. Jó reggelt, Giulietta!
2: Jó reggelt mindenkinek, jó reggelt!
1: Egy sok láncból álló pizzéria hálózata, a Salweb tulajdonosa, alapítója, és még ennyi elég, ha ezt mondom, Giulietta?
2: Ez bőven elég, köszönöm.
1: Jó, tehát nem kell valami pszichológust mondani hozzá, vagy mérnököt, vagy doktort, vagy valami hasonló.
2: Hát, jogász vagyok, de ezt nem használjuk, ezt a doktorit.
1: Akkor viselkedni fogok, Giulietta. És velem szemben pedig itt mosolyog Csörgő Andrea, perinatális szaktanácsadó, aki szintén köszön Giuliettának. Jó reggelt, Andrea, egyébként.
3: Jó reggelt, sziasztok.
2: Jó reggelt, Andi, jó reggelt.
1: Na és ez a triász azért találkozik, hogy én is tisztában legyek azzal, hogy mit jelent a befogadás, a befogadó vendéglátás. Alaphelyzet, eszem mondjuk Giuliettáéknál, és valahol nagyon üvölt egy gyerek. És akkor én végignézve a családtagjaim, az én családtagjaim azok nyugodtan és normálisan veszik ezt, de azt tudom, hogy ebben a társadalomban a vendégek legalább fele cicegni kezd, fölháborodik, legrosszabb esetben 10 perc múlva ott is hagyja a helyet. A hely tulajdonosa legyen most akkor Giulietta. Mi a teendő ilyenkor?
2: Hát mi a kollégáknak adtunk egy útmutatót, hogy ilyenkor ugye tudunk segítséget nyújtani igazából a családok számára is, azzal, hogy elmondjuk nekik, hogy csak nyugodtan, ezzel semmi probléma nincs, és próbálunk adni nekik valamilyen játékot, hogyha egy kisebb gyerek, akkor sokszor egy játékkal le lehet foglalni, legalábbis az én gyerekeimnél azt látom, hogy egy új játék, egy új ember, ha oda megy és rámosolyog, akkor ki tudja zökkenteni ebből a sírásból, ebből a problémából sokszor. És már ez is nagyon megnyugtató a szülőnek, hogyha próbálnak segíteni, és elmondják, hogy megértjük, látjuk, hogy ez történik. Mindenkinél előfordul, hogy a kisgyereke, vagy akár egy nagyobb gyereke is épp nem abban az állapotban van, vagy épp ez lesz a reakciója valamire.
1: De azt ugye tudja Giulietta is, hogy a magyar társadalom azt szokta mondani, hogy viselkedjenek már ezek a lurkók, meg minek megy oda. Az rendben, hogy a saját munkatársainak ad egy ilyen itinert vagy útmutatást, lehet társadalmat nevelni?
2: Hát mi megpróbálkoznánk azzal, hogy mind a két oldalt figyelembe vesszük. Figyelembe vesszük a vendéglátás oldalt, akiknek szintén nehéz, hogy foglalkozzanak külön a családdal, hogy ők is türelmesek legyenek, hogy őket se zavarja igazából a gyerek, mert sokszor az van, hogy a szülők nem figyelnek a gyerekekre, és mondjuk rohangálnak, lelőkik a tálcát, nem figyelnek, leesnek a lépcsőn, sajnos ilyen történt is az egyik vendéglátóhelyünkben, hogy nem figyeltek oda a gyerekre. Tehát, hogy mind a két oldalon igazából szerintem ez az edukálásra van szükség egy kicsit, hogy egy szülő is figyeljen oda a gyerekre, mert ez egy nem játszótér, itt forró dolgok vannak, itt lépcső van, tehát itt megsérülhetnek a dolgok és a gyerekek is. Míg ugye oda kell figyelni a vendéglátósnak is, hogy lássa, hogy segítségre van szükségük, hogy keressünk nekik egy kényelmes helyet, hogy vigyük oda nekik a gyerekevőeszközt, a gyerekpoharat, a gyerekszéket, a gyerekjátékokat, a színezőt, tehát hogy mind a két oldalról kell egy kis segítség és egy kis edukálás szerintem, és úgy lehet. Én azt mondom, hogy lehet, mert muszáj együtt élnünk, és muszáj segítenünk a másikat, és észrevenni a másikat, hogy ő is ott van.
3: Kiegészíteném, amit a Giuli mondott azzal, hogy szerintem nagyon fontos így, amit kérdeztél Balázs, így, hogy lehet-e változtatni így az emberek szemléletén, hogy hát, hogy így fontos lenne a párbeszéd, vagy egyáltalán valamilyen fajta dialógus erről. És én azt tapasztalom egyébként így szakemberként, hogy nem csak a fiataloknak, vagy a fiatal gyerekvállalás előtt álló embereknek, de így az idősebbeknek is sokszor borzasztóan kevés tudásuk van arról, hogy egy csecsemőnek, egy gyereknek milyen természetes szükséglete, hogyan viselkedik, hogyan működik. és így sokszor olyan elvárásokat támasztunk így a babák meg a kisgyerekek iránt, amiknek nem tud megfelelni. És hogy én azért is gondolom nagyon kiemelkedőnek ezt a kampányt, ami most fut, mert egy kérdőíven keresztül próbálja bevonni az embereket abba, legyenek akár vendégek, akár szülők, akár munkatársak vendéglátóhelyeken, hogy egy kicsit vizsgáljuk meg jobban, hogy mi az ő élményük, mi az ő igényük. Ugye elérhetők a szakmai anyagok, a Szálvának a honlapján, ahol nagyon sok információ van arról, hogy amivel így étteremben találkozunk, a családok részéről, az mitől van, hogyan van. Hogy így lehet valóban, lehet mondani azt is, hogy hát egy gyerek az nem való az étterembe. De ugyanakkor azt is látni kell, hogy az anyák nagyon-nagyon elszigetelődnek az első évekbe, és kell, hogy lehetőségük legyen közösségbe menni, emberek közé menni, találkozni egymással, családtagokkal, barátokkal, és ennek egy terepe, egy helyszíne, egy étterem is. Tehát, hogy ők is kell, hogy valahol töltődjenek, valahova beszaladjanak, hogyha éppen megéheztek, vagy találkoznak a barátaikkal, és hogy ezeket a különböző igényeket lenne jó látni, egymást meglátni, egymást meghallani ebben, és akkor talán el tud indulni, igen, egy változás.
1: Igen, mert abban sose gondolunk bele, hogy szegény anyukában mi játszódik. Én 6 évig hagytam otthon az én feleségemet a 2 gyerekre, 2 cerán, és azt vettem észre a végén, hogy velem már gügyög. Tehát, hogy mert össze volt zárva 2 bolhával, más kapcsolat nem, maximum telefonon a szülőkkel. Az is egy teljesen más állapot. Ez a kérdőív, ebből mi lesz, Giulietta?
2: Hát a kérdőív alapján meg szeretnénk nézni az eredményeket, és azt összesítenénk, hogy mi az, amire még igazából szükség van, hogy mondjuk van-e szükségünk még írni más dolgokat arról, hogy mi az, amivel segítenénk mi a szülőkön, vagy mi a vendéglátósokon, hogy ők másképp lássanak, ne teherként tekintsenek a családra, és a család, aki meg teherként tekint az elindulásra, és egy éttermi ott létre, hogy mindenki jobban érezze magát. Tehát igazából azt szeretnénk megnézni, hogy mennyire befogadóak, vagy hogy mit kell még pluszba tenni, vagy hogy kéne őket, hogy kéne edukálni tényleg a vendéglátósokat, magunkat, a szülőket, hogy mindenkinek ez egy jó élmény legyen igazából. Itt ez lenne az én célom. Nem tudom, hogy Andrea még fog-e hozzátenni valamit a kérdőinek a eredményéhez, hogy azzal mi a szakmai oldalát, azt amit tudjál mondani, hogy mi lesz belőle. Mi tudjuk, hogy ezért szeretjük volna meghallgatni a többieket is, mert ez a mi álláspontunk, a mi meglátásunk, de nyilván mások véleménye is számít, mert nem csak
1: Mielőtt Andinak odaadnám a mikrofont meg a terepet, most jut eszembe, hát Szálve, pizza, olaszokról van szó, akik mindig azt gondoljuk, hogy hát ott elszabadulhat a pokol, ott bármi lehet.
2: Ott
1: nincs ilyen probléma, ott nem kell ezen gondolkodni, vagy tanítani ezt a befogadást?
2: Azért kell kevésbé, mert más a kultúrájuk. Ők sokszor elmennek esténként is, akár hétköznap este enni a családdal, és náluk teljesen természetes az, hogy az étteremben, a teraszon, az étterem teraszán, sőt, az utcákon rohangálnak a gyerekek. Tehát náluk ott senki nem lepődik meg, hogy az étteremben köröznek az asztal körül a gyerekek is fogocskáznak. Tehát ott más egy kicsit a más az elfogadás egyszerűen, meg más a kultúra így ezáltal, hogy náluk is program az elmenni, és program a családnak az étterembe enni. Itthon, igen, én azt mondom, hogy sok család inkább nem is indul el az étterembe, ott viszont mindenki elindul, és lesz, ahogy lesz. Tehát hogy ugyanúgy, hogy ott simán elkérik a pincérnők a vincérek is a gyereket, hogy addig megfogom, amíg megeszi a pizzáját. Én ilyet láttam is, tehát, hogy ott ez teljesen természetes. Hogy jön a család a gyerekekkel.
1: Most nagyon sóhajtok, hogy mert hát más mentális állapotban vannak, de inkább átadom Andreának a szót, mert jobban járunk akkor. Tehát kérdőív, kitölt, ami nyilván szakmailag majd eljut sok-sok helyre Giuliettáig jóvoltából. És mit kell azokon nézni?
3: Én szerintem egyrészt azt érdekes majd benne nézni, hogy merre lehet tovább fejleszteni ezt a projektet, tehát hogy mi az, ami ebből még további tanulság. Lehet, hogy olyan, ami már megvan, és pozitív visszajelzések érkeznek, vagy akár így tanulságos lehet más vendéglátóhelyeknek annak az eredménye, ahol így esetleg így kiderül, hogy szükség volna ott is valamilyen hasonló támogatásra a munkatársaknak. És én amit így vélek, az az, hogy könnyen lehet, hogyha mondjuk egy ilyen tartalmi elemzést nézünk a kérdőívnek a válaszain, akkor az derül ki, hogy igazából mindenkinek ugyanarra van szüksége. A családoknak is, a többi vendégnek is, és a vendéglátósoknak is figyelemre, megértésre, támogatásra, elfogadásra, és szerintem ez is egy ilyen nagyon erős üzenet lehet, hogyha ez így láthatóvá és nyilvánvalóvá válik, hogy igazából egy csónakba evezünk mindannyian.
1: Az viszont nem rossz üzenet, hogy én két hölgyel beszélgetek, és mint a két világ lenne, hogy mindig próbáljuk rátolni ezt anyukákra. Ugye, Giulietta, tehát az is van, hogy szegény anyuka ott ül a sarokban, fogja a csemetét, apuka meg egyébként sörözik, meg pizzázik.
2: Igen, ez valahol, igen, ez valahol eltolódott. Igazából én azt mondom erre, hogy sokszor az elején tényleg az anyuka a fő bázis, főleg, hogyha valaki ugye szoptat, otthon van a gyerekkel, tehát ez nálunk ugye teljesen elfogadott, és teljesen megszokott és bevált szokás, hogy az anyuka marad otthon. De ugye most már vannak ilyen lehetőségek egyébként itthon is, hogy az apuka marad otthon a gyerkőccel, amikor kicsi. És akkor nyilván ő is jobban kiveszi a részét, de én egy kicsit felmentem csak annyival az apukákat, hogy szerintem egy éves kortól könnyebb az apukáknak is a gyerekeket lefoglalni. Nyilván a kicsiket is le lehet, de ők sokszor azért nagyon az anyukájukhoz van kötve. De igen, én is látom azt, hogy az anyukák azok általában, akik a gyereket megetetik az egyiket, a másikat a karjukba fogják, és majd amikor már mindenki evett, és jéghideg a pizza, akkor állnak neki ők enni. Tehát igen. De láttam már az ellenkezőjét is, hogy észrevettem.
1: Persze, legyen jó példa, de... Én vagyok ilyen pesszimista, Andrea, vagy?
3: Nem, szerintem ez egy valós nehézség, vagy egy valós probléma, mert hát az apák a bányába dolgoznak sokszor. Ugye gyakran ez a felállás, hogy az apa hozza haza a pénzt, az anya meg küzd az otthoni feladatokkal. És ez, amit mond a Julie, hogy ez ilyen nagyon egyszerű helyzetekben is megnyilvánul, hogy mondjuk az anya egy ilyen éttermi szituációban gondoskodik mindenről, meg mindenkiről, meg még az apáról is. Ennek azért van egy olyan oka is, hogy igazából erre szocializálódunk kislánykorunktól kezdve. Tehát, hogy lányként az az üzenet jön felénk, hogy legyél támogató, segítsd a másikat, a te igényeid, a te szükségleteid nem olyan fontos, és hogy nagyon nehéz ebbe aztán... Igen, persze, hiszen élvezői, a fiúk sokszor élvezői ennek a dinamikának. De azért azt is lehet látni, hogy az apa szerep nagyon átértékelődött, meg ilyen nagyon fontos változásokon ment át az elmúlt évtizedekben. És nagyon sok férfi vonódik be már a várandóságba, együtt jönnek szülésfelkészítőre, ott vannak a szülésnél, szeretnék tudni azt, hogy hogyan tudják támogatni a feleségüket, vagy a párjukat a gyerekágyban, vagy így az első hónapokban. Szóval, hogy így ez nagyon sokszor tényleg ilyen pozitív és szép meg jó, de hogy azok a mechanizmusok, amikben mi felnövünk, azok ilyenkor is működnek. Szóval nagyon nehéz ebből utána átváltani a szülés körül egy másfajta működésbe, amibe addig belenőttünk. És nagyon sokszor ez egy ilyen konfliktus forrás is, hogy sok nő érzi, hogy nagyon-nagyon nyomás, nagyon fárasztó, nagyon elégedetlen, nagyon frusztrált, de hogy egyszerűen nincsenek arra szavai meg eszközei, hogy hogyan fejezze ki a saját szükségleteit, és hogyan kérjen segítséget, hogyan delegáljon feladatokat. És azt gondolom, hogy ez egy ilyen éttermi párbeszédben is így nagyon fontos lehet arra bíztatni a nőket, az anyákat, hogy fogadjanak el segítséget, kérjenek, ne érezzék annak a feszültségét, hogy elvárásokkal vannak telve, ami egyébként igaz, mert így a társadalom rengeteg elvárást tesz a nőkre ebben az időszakban is, hanem hogy próbálják meg valahogyan élvezni azt a helyzetet, amiben vannak, és hogy ezt ezt a párbeszédet, vagy ezt a támogatást szeretnénk segíteni ebben a kampányban is.
1: Giulietta, még lenne egy kérdésem, ami szakmainak tűnik, de nem az, hogy én rengeteget jártam gyerekkoromban étteremben, apukám szakács. Ki a fő hangsúly, vagy ki a fő szereplő, a felszolgáló? Ő van kapcsolatban a családokkal,
2: nem? Igen, ő tud kapcsolatban lenni, igen. Ő az, aki ugye oda segíti őket az asztalhoz, kiválasztják a megfelelőt, ott tudja adni a széket, elindítani egy pár beszédet akár a gyerekkel, ha van kedve hozzá, hogy milyen színű poharat szeretne saját tányér, szeretne evőeszköz. Tehát a felszolgáló tud ebbe segíteni. Ugyanúgy ő tudja megkérdezni, hogy színező, esetleg megnézi a könyveket, a másik játékokat. Utána ő tud oda menni, hogy megértjük, csak nyugodtan látjuk, hogy ez van. Ha gondolják, hozunk új játékot, akármi. Tehát, hogy igen, a felszolgáló tud ott oda menni, segíteni. Hát ugye a pizzaszakácsunk a mi esetünkben ugye a kemence előtt áll, tehát ő nem nagyon tud kiszólni onnan, vagy
1: és nem is lesz kapcsolata.
2: Segíteni. Hát nem. Abban a szempontból egyébként ez nem igaz, hogy van, akik tudják pontosan, ki készíti el a pizzájukat. Tehát, hogy tudják, hogy ki van benn, és ő készíti el a pizzámat, és oda mennek nézni, mert egy látványkonyha egy üveg takarja el gyakorlatilag a pizzaszakácsokat, és azt, hogy mit készítenek, tehát hogyha oda lehet állni az anyukáknak ölbe a gyerekkel, és látják, és nézik, hogy hogyan készül a pizza, hogyan készítik, ez az nálunk is nagy program egyébként.
1: Jó, és lehet tapogatni az üveget, a büdös igen. Körök is fogdoshatja.
2: Össze lehet fogdosni, hogy jó koszos legyen, igen.
1: Jó, és akkor azt a kérdést nem teszem fel, Giulietta, hogy vendéglátó ipari szakközépiskolákban ez mikor lesz benne a tananyagban, vagy hogy lehet belenyúlni a tananyagban, mert az még nagyon messze van.
2: Ez még nagyon messze van, szerintem.
1: Ja,
2: nem tudom, hogy mikor fogunk erre készen állni, vagy mikor lesz az, hogy ezt is bevesszük, de szerintem ez még nagyon messze van.
1: Jó, sajnos. Visszatérve az anyukákhoz, álljanak ki magukért? Ahhoz sem szoktak hozzá. Mert akkor az az anyuka, aki ott azt mondja, hogy de az én gyerekem azt csinál, vagy arról mindenféle véleményünk van. Ugye?
2: Igen, mert ennek is van egy elvakult része. Tehát, hogy én azt mondom, hogy nagyon sok szülő is hozzátett ahhoz, hogy a vendéglátó sok számára, amikor megérkezik egy család, akkor ők ezt tehernek érik meg. Ugye ezt a konfliktust szeretnénk feloldani azzal, hogy a szülőket is edukáljuk. Írtunk egy 10 pontos ilyen segítséget a szülőknek, amit egyébként odarakunk az asztalra, hogy mi az, ahogy mi együtt jól tudjuk érezni magunkat egy étteremben, a család is, meg a vendéglátósok is, hogy ne történjen se baleset, és mindenki számára ez egy jó élmény legyen. És ebben például benne van az, hogy nagyon örülünk, hogy itt vagy, de kérlek, ne hagyd rohangálni a gyereket, mert a pincérek járkálnak, a felszolgálók járkálnak a pizzákkal, amik forrók, a tányér forró, az italok, amiket visznek a tálcán, azok meg kiömlenek, összetűnik a pohár. Tehát igen, tehát ugyanúgy kell egyébként, én azt mondom, hogy sok szülőnek is, mert mondom, nálunk sajnos megesett véletlenből is, meg egy odafigyelésből sem, hogy valaki rádől, ledől, legurul a lépcsőn, tehát ezek tényleg nem játszóterek, tehát erre mindenkinek figyelnie kell, tehát hogy szerintem ez mind a két oldalról figyelmet igényel és edukálást. Sok esetben, de ki kell állni azért, hogy igenis, ő eljön a gyerekkel, és ő megpróbálja, ő elindul, és ez egy tök jó dolog, és én arra biztatom mindenkit, hogy induljon el a gyerekkel, mert tök jó élmény lesz. Csak figyeljen oda arra, hogy nem játszott, a gyerek se sérüljön meg, és mindenki jól érezze magát.
1: Na akkor most tovább játszom itt a naívat, és akkor még Andrea felé az a kérdés, hogy ez tanulható. Tehát az, hogy a szemlélet változzon meg, hogy én férfi ne legyek olyan, a nő viszont legyen olyan. Nem lehet, hogy az oktatásban kell elindítani, hogy barbizni jó, de nem azért jó, mert el vagy a sarokban, hanem nem tudom, hova vezet.
3: Hát társadalmi változásokat elérni, ez nem egy gyors és egyszerű feladat nyilván ebben, így nagyon sok mindenkinek van felelőssége van azoknak a felnőtteknek is, akik mintát adnak a gyerekeiknek, felelőssége van az oktatásnak, felelőssége van a politikának, szakpolitikának, tehát hogy ez nagyon-nagyon sok összetevős. Én egy kicsit arra utalnék vissza, amit az előbb a Giulietta-tól kérdeztél, hogy az anyák álljanak ki magukért, és igen, de ezzel együtt szerintem az is nagyon fontos, hogy tehát az asszertivitáson, vagy így a saját érdekeknek, a igényeknek a képviselésében, hogy az első lépés az lenne, hogy egy kicsit ahhoz kapcsolódni, hogy igazából nekem mire van szükségem. Hogy egy helyzetet, egy konfliktust, ezt igazából mi az, ami előidéz, vagy egy feszültséget. És azt gondolom, hogy itt vannak nagyon nagy feladataink, hogy már kicsikortól valahogyan ahhoz el kell tudni kezdeni kapcsolódni egy felnövő gyermeknek, hogy ő igazából miben van, és neki mire van szüksége, ezt hogyan lehet késleltetni nyilván idővel, de hogyan lehet ehhez kérni, hogyan lehet ehhez a körülményeken változtatni. Tehát valahogyan ebből a bikaszerű haladásból kellene egy ilyen egérlabirintusba, működésbe átmennünk, hogyha élhetek ilyen zavaros képpel, hogy valahogyan úgy képzelem el, hogy ez az egér az valahogy jobban megtalálja a kiutat, mint a bika, vagy legalábbis kevesebb sérüléssel jár mindenki számára. Hogyha ahhoz tudok kapcsolódni, hogy mik a zsákutcák, mi működik, mi nem működik, mire van szükségem, mi megy. És most egy ilyen nagyon személyes példát szeretnék mondani. Nekem 5 gyerekem van, úgyhogy volt lehetőségem fejlődni a szülőségben. Elég rögös nagy utat jártam be. És bizony volt olyan időszak, amikor nem bírtam annak a feszültségét, hogy nekem a kisgyerekemmel, kisgyerekeimmel kell mennem bevásárolni. Mert hogy rengeteg frusztrációt okozott, szörnyű volt tényleg, amikor már nem lehet egy kifli csücsökkel lekötni a bevásárló kocsiba a gyereket. És akkor végig kellett gondolnom, hogy igazából most itt az van, hogy van egy helyzet, amit én nem tudok feloldani, nem tudok megoldani, akkor valami mást fogok kitalálni. És akkor összeült a családi kupaktanács, és elkezdtünk arról gondolkodni, hogy akkor most ezt hogy lehet csinálni. Hogy akkor én csak a kenyeret, meg a tejet veszem, meg hétköznap a nagy bevásárlást, azt akkor másképp fogjuk csinálni, és egyébként meg én most már így igazából egy ilyen pár órára el is mehetnék akár egyedül is valahova. Szóval, hogy nyilván itt most nem, ebben most nem magamat akarom fényezni, vagy a mi családunkat, csak olyan példaként jutott eszembe.
1: Személyes példa mindig jó.
3: Köszönöm. Szóval, hogy egy olyan példaként jutott eszembe, hogy amikor az ember egy olyan helyzettel találkozik, ami nagyon nehezen feloldható, vagy nagy frusztrációt okoz, akkor lehet, hogy érdemes végig gondolni, hogy mi lehet ott vajon valami más megoldás.
1: Juliet, akkor praktikus tanácsot kérek, ha van éttermem, vagy ha étterembe akarok menni. Hol találok meg mindent? Egyrészt szalve.hu, ugye?
2: Igen, az a honlap címünk, igen. És 4 helyszínen vagyunk. Most már vagyunk egyszer a Tali Kálmán utcában Pesten, vagyunk a Bazilikánál, szintén Pesten, és a budai oldalon meg a Budaparton vagyunk, meg a fenn a Hello Buda nevezetű helyszínen.
1: Jó, és akkor itt, és legörgetem a honlapot, és itt van egy befogadó vendéglátás, megismerni a szemléletet, meg több is érdekel, ami alapillérek mellett egy kérdőívet jelent, a több is érdekel az a kérdőív. Julietta, nagyon szépen köszönöm, hát nyugodt szívvel elengedett zsákbolhákat, mint gyerekeket kívánok akkor az éttermekbe, és nyugodt szülőket, meg nyugodt munkatársakat. Ezt túl sokszor mondom ezt a nyugalmat, de valószínűleg most erre van ennek az országnak, meg mindennek szüksége. Julietta, nagyon szépen köszönöm.
2: Mi is köszönjük.
1: Köszönöm, és Andreát még nem engedem el, mert tudom, hogy siet, de azért még egy másodperc itt van. Én nagyon gyorsan átsiklottam itt a perinatális szaktanácsadó, meg mediátor, meg pedagógus mellett. Mivel lehet hozzád fordulni? Vagy a csorgóandi.hu oldalhoz mivel lehet fordulni?
3: Igen, édesanyákkal elsősorban a szülésélmény kapcsán dolgozom, tehát szülésélmény feldolgozással foglalkozom, de egyébként ami a honlapomról kevésbé derül ki, az, hogy szakemberekkel, közösségekkel foglalkozom, tagja vagyok a Szívhangok alkotó csoportnak, és jártunk már itt a rádióban tavaly a kiállításunk kapcsán. Szóval, hogy így ami igazán engem izgat, és amivel foglalkozom, az, hogy hogyan lehet azokat a közösségeket, csoportokat támogatni, akik nehéz helyzetben lévő emberekkel dolgoznak, marginalizált csoportokkal dolgoznak. Szóval ez a szülőségről, anyaságról, családokról való tudásomat azt egyre inkább szeretném fordítani abba, hogy így a szakemberek, a civilek, csoportok hogyan tudnak ezzel így jól működni.
1: Én nem tudom, hogy bátorság kell-e az utolsó kérdésemhez. Mikor lesz fény az alagút végén, meg mikor nem kell már így Giuliettával beszélgetni, mert tök normális lesz, hogy anyuka ott van, apuka normálisan van ott, segítve van ott. Szétártam a kezem, nem televízió, mindig elfelejtem, hogy... Tehát...
3: Igen,
1: jósolni nem szabad.
3: Igen, nem tudnék éveket mondani. Én azt látom, hogy hogy ez a pillangó hatás az érvényesül. Szóval, hogy így jönnek azok a generációk, akik mást akarnak, akik már figyelnek, akiknek vannak már fontos értékeik, azok a családok, akik így élnek, ezt a mintát adják a gyerekeknek, azok a gyerekek nőnek föl, egyre több a párbeszéd, egyre több a figyelem, egyre több a változás, szóval, hogy így ez kell, hogy elérjen egyszer egy olyan kritikus pontot, ahol ez már érzékelhető a mindennapokban. Én optimista vagyok.
1: Ami jó dolog, amit nagyon szépen köszönök, amit egyébként éreztem is, valami nagyon hosszú zenét próbáltam itt keresni, de hát a zene világnapja van, úgyhogy szerintem bármelyik zene szám jöhet. Egy régi, egy ilyen barokkos lesz, akkor G-dur fúvol a verseny Nodótól. Nagyon szépen köszönöm. csorgóandi.hu.
3: Köszönöm,
1: ha
3: igen.
1: Ha ez jól hallatszik. Igen, nem, de igen. És a salve.hu. És akkor Giuliettának még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy egyáltalán gondoltak erre a dologra, hogy ebben is kell fejlődni, és végre nyugalomhoz jutni. Nagyon szépen köszönöm tehát mindenkinek. És most azt mondanám, hogy jó étvágyat, de az olyan nagyon... De, azt fogom mondani, egy jó étvágyat.
3: 10 óra idő van.
1: 10 óra, akkor mindenkinek jó étvágyat. Andrea, még egyszer
3: köszönöm. Szia, viszont hallásra.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! A fővárosban befejezték a műszaki mentést a budai alsórakparton az Üstökös utcánál, tehát ismét mindkét sáv járható, viszont továbbra is jelentős lassulást tapasztalhatnak déli irányban. Észak felé a budai alsórakpart a Rákóczi hídtól a Döbrentei térig járható nehezen, így a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalról is csak nehezen tudnak lehajtani az alsórakpartra. Baleset miatt számítsanak korlátozásra a második kerületben a Budakeszi úton, a Hárshegyi út közelében, illetve a tizedik kerületben a Kőbányai úton befelé a Pongrác út előtt. Változatlan a torlódás az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán az Egér úttól, és a folytatásban a Budaörsi úton is akadozik az előrejutás a Szélkálmán tér környékén. Továbbá a Kerepesi úton és a Fogarasi úton a közös csomópont előtt, az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól, míg az M3-ason befelé a Szerencs utca előtt. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Október első napján a hűvös mindössze 10 Celsius fokos hajnalt követően gyorsan melegszik a levegő, napközben pedig többnyire napos, kellemes őszi időre számíthatunk, de dél felé már megjelenhetnek az első fátyol felhők. A szél mérsékelt marad. A kalendáriumi megfigyelések szerint Malvin napján, ha esik az eső, hamar jön a tél. Ma ettől nem kell tartanunk, így a népi jóslat alapján elnyújtott szép őszünk lesz. Induláskor érdemes rétegesen öltözködni, egy melegebb pulóver vagy könnyű őszi kabát, tökéletes választás a hűvös órákra. Élvezzék a napsütést, kellemes délelőttöt kívánok!

Klasszik Rádió 92.1 a Zenevilág napján, október 1-én, 3:40 után túl sok időnk már nincsen hátra, de hát remek témákkal foglalkozhattunk, és fölmerült a kérdés egyrészt a hallgatókban, másrészt pedig bennem is, hogy ez a bizonyos befogadó vendéglátás kampány hol merre olvasható, érhető el, hol tölthető ki ez a bizonyos kérdőív, vagy hol kaphatunk mi családok tanácsokat, esetleg maga a szakma hogyan fejlődhet. Egyrészt nagyon egyszerűségben a befogadó vendéglátást a keresőkbe, és akkor kijönnek ezek a helyek, de mivel Varga Giulietta volt a vendégünk, akkor az ő kedvéért még egyszer elmondom, hogy a szalve.hu oldalon érhető el a hely, ahol minden család szívesen látott vendég, mármint ez az olvasnivaló, illetve a Csörgő Andreával is azt beszéltük, hogy ő is, ha tud, akkor segít, és az ő csorgóandi.hu című weboldala elérhető, és ahol el lesz érhető, tudom, a hölgyek nagyon várják, hogy a szép hosszú hajával Bősze Ádámot hol érhetik utol. Egyrészt ma az Óbudai Társaskörben, itt mindenféle titokzatos levelet ad majd közre zenészektől, de szombaton délután 16 órakor a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon ő lesz az első számú földszinti dedikáló pontnál a Nagyzenészek Nagyszerelmek 2 című könyvével. Aztán beszélgettünk Szirtes Edina Mókussal rengeteg bemutatóról, de hát a legfontosabb számunkra, minden férfi számára, hogy ő 3 hölgyet hozzon össze. Ez a Múzsa Kollektíva fellépése és koncertje Bíró Eszterrel, Lábas Vikivel és Szirtes Edina Mókussal október 10-én, ez majd a következő hét szombat este 19:30 Magyar Zeneháza, Benedekfi Katalint pedig mindenhol keressék, akár még könyvbemutatóval is, ország, illetve hát Kárpát-medence szerte. Nagyjából így sikerült ezt a napot, a zene világnapját együtt tölteni, és milyen jó, hogy ez egy ilyen széles nap lett sok-sok irodalommal, sok-sok hölgyel, mert ők kellenek, és sok-sok gyakorlati tanáccsal, ami pedig ránk fér, akár mennyire is próbálunk itt takarozni, művészet és minden mögé. De a művészet, hála Istennek, értünk van, a művészet mindig segít, úgyhogy folytatjuk sok-sok muzsikával, könnyedséggel és nyugalommal, október 1-én a klasszik nyitányt.

Következik Georg Friedrich Händel, G-dur koncerto grosso, Opus 6, numero 1, második tétel. Előadják a budapesti vonósok.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Arra a napra, arra a mai napra, ami ugye a zene világnapja október 1-e, az Útravalóval tulajdonképpen elbúcsúzunk. Ez egy egészen gyönyörű sor, a szerző Juhász Gyula. Úgy keresik, hogy japánosan, ilyen címmel több Juhász Gyula mű is van, de biztos, hogy megtalálják, és azért vagyok benne biztos, mert hogy ez a mondat arról szól, hogy egyrészt van fény az alagút végén, másrészt ne sopánkodjunk, hogyha itt az ősz, egyrészt a vénasszonyok nyara még hozhat kellemes időszakokat, és nem utolsó sorban, na itt a válasz, az őszben mindig ott van a tavaszból egy lomb, egy dallam, egy csillag. Mi sok-sok dallammal kívánunk. Minden jót önöknek, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra október 1-én a Zenevilág napján.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: 5 évre visszamenőleg vizsgálják a nemzeti kulturális alapműködését. Az ORFK irányítja mától a terrorelhárítási központot. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jelenleg 5 évre visszamenőleg vizsgálják a nemzeti kulturális alapműködését, aminek a hangkúgy csak egy szelete, mondta a Kossuth Rádióban a kulturális miniszter. Tarzoltán úgy fogalmazott, vannak arra utaló jelek, hogy ebben az időszakban hasonló elvek mentén működött az NKA. Hozzátette, csak a szakmai szempontok számíthatnak a jövőben a támogatások odaítélésekor. A Kecskeméti járásbíróság várhatóan ma dönt Hankó Balázs letartóztatásáról. A korábbi kulturális és innovációs miniszter ellen hűtlen kezelés a vád. Tegnap elrendelték Sesták Miklós letartóztatását is. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság

0: Országos rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az országgyűlési őrség személyvédelmi feladatait, a TEK objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. A meleg és száraz időjárás miatt a megszokottnál korábban kezdődött a szüret Tokaj hegyalján. A borvidék egyes területein ugyan jelentős a termés kiesés, de a leszedett szőlő minőségével elégedettek a termelők, mondta Molnár Péter, a hegyközségi tanács elnöke. A következő hetek időjárása fogja eldönteni, hogy milyen mértékű lesz az aszó képződés ebben az évjáratban. Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Nepomuki Szent Jánosnak, a hajósok, hidak, halászok és vízimolnárok védőszentjének szobra eredetileg nem Csepelen állt. 1721-ben a kecskeméti kapunál avatták fel, alkotója ismeretlen. A főváros öt legrégebbi szobrának egyikeként tartják számon. 1973-ban került a 21. kerületbe, a Szent Imre térre. Azóta kétszer is felújították.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Szent István Bazilika helyén az 1700-as évek végén készült el bécsi mintára a Hetz Színház. Az ókori amfiteátrumokra hasonlító faépítmény 2000 szemét volt képes befogadni. Rendeltetése mai szemmel igencsak megbotránkoztató volt, véres állatviadalokat rendeztek benne. Medvéket, farkasokat és vérebeket uszítottak egymásra, de oroszlánt, hiénát, tigrist és leopártot is láthatott a közönség. Előfordult olyan műsorszám is, amikor a kikötözött állatokra lándzsával és nyillal céloztak, persze biztonságos távolból. A brutális látványosság közel egy évtizedig legálisan működhetett. A városvezetés 1796-ra úgy érezte, hogy a társadalom fejlődésével többé már nem egyeztethető össze az ilyen jellegű szórakozás.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Terézvárosi Anker Köz egy 1910-ben alapított biztosító társaság, az Anker Élet és Járadék Biztosító RT után kapta a nevét. A Deák Ferenc tér szomszédságában álló Ankerházat Alpár Ignác tervei alapján építették. A megrendelő feltűnő, hivalkodó reklámhomlokzatot, tornyokat és átjárható, nyitott udvart akart. Az elkészült épületet sokan kritizálták. Az anekdota szerint még a művész felesége is így kiáltott fel, amikor meglátta. Ignác, nem szégyelli magát? Mit csinált ön itt? Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A sportkórház épületét 1884. októberében első Ferenc József avatta fel, amikor még a Vöröskereszt új kórháza volt, és sokáig itt folyt a legszínvonalasabb ápolónő képzés is. 1949-ben a kórházat államosították, majd profilváltás következett. A Népjóléti Minisztérium utasítására elkezdték a beteg vagy sérült sportolók felvételét és gyógykezelését. 1952-ben Magyarország a Helsinki olimpián rendkívüli sikereket ért el. A felkészítésben nem csak az egyesületi orvosok, hanem a kórház összes részlege is nagy segítséget nyújtott. A rendszerváltásig létrejött a rehabilitációs ellátás, a fizikoterápia, a mentálhigiénia és sportpszichológia, továbbá speciális laboratóriumok és rendelők, továbbá bevezették a terheléses vizsgálatokat is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: 5 évre visszamenőleg vizsgálják a nemzeti kulturális alapműködését. Már lehet szavazni az év turista házára, folytatódik a napos száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jelenleg 5 évre visszamenőleg vizsgálják a nemzeti kulturális alapműködését, aminek a hangkújügy csak egy szelete, mondta a Kossuth Rádióban a kulturális miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, vannak arra utaló jelek, hogy ebben az időszakban hasonló elvek mentén működött az NKA. Hozzátette, csak a szakmai szempontok számíthatnak a jövőben a támogatások odaítélésekor. A Kecskeméti járásbíróság várhatóan ma dönt Hankó Balázs letartóztatásáról. A korábbi kulturális és innovációs miniszter ellen hűtlen kezelés a vád. Tegnap elrendelték Sesták Miklós letartóztatását is. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényességidejük végéig használhatók. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az országgyűlési őrség személyvédelmi feladatait, a TEK objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Rekordalacsonyra süllyedhet a Dunavíz

0: Városház és erdélyi iskola újulhatott meg összesen 1,5 milliárd forintból. Az év turistaház díjra 7. alkalommal lehet szavazni. Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Clarissa Kolostort 1334-ben Károly Róbert király felesége, a lengyel származású Piast Erzsébet alapította. A Clarissa apáca rend a ferencesek női ága. Férje halála után Erzsébet nem vonult Zárdába, hanem Óbudára költözött, és jelentős adományokkal támogatta a Kolostort, aminek egyre kiemeltebb szerepe lett. Romjai az Árpád híd budai hídfőjének közelében, a Mókus utcai iskola udvarán találhatók. A templom gazdagon felszerelt volt, kincsei közé tartozott egy gyönyörűen díszített házi oltár is, amelyet ma a New Yorki Metropolitan Múzeumban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budaörsi Endres György Sportrepülő Egyesület a 20. század egyik legjobb pilótájáról kapta a nevét. Endres György 1931-ben a kanadai Újfülöndről indulva repülte át az Atlanti-óceánt Magyar Sándor navigátor segítségével. A Justice for Hungary nevű gép iránytűje azonban az ír partoknál elromlott, és a rossz látási viszonyok is nehezítették a küldetés hátralévő részét. Így a Mátyásföldre tervezett landolás helyett Felcsút határában egy kukoricásban voltak kénytelenek letenni a gépet. Az 5770 kilométeres utat a két magyar óceánrepülő pontosan 25 óra 20 perc alatt teljesítette. Gyorsabban, mint addig bárki. Óránként csaknem 230 kilométeres átlagsebességgel. Továbbá korábban senki sem hatolt ilyen mélységig az európai kontinens belsejébe. Így három világrekord is megdőlt azon a napon. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rudasfürdő hollywoodi produkciókban is feltűnt. Arnold Schwarzenegger Vörös zsaru című filmje volt az első amerikai alkotás, amely engedélyt kapott arra, hogy a moszkvai Vörös téren forgassanak. Azonban a legtöbb orosz jelenetet végül Magyarországon készítették el, így a fürdőben játszódó részt is. Érdekesség, hogy az alkotók a filmben is megtartották a rudasbéli szokásokat, azaz a férfi szereplők itt is ágyékkötőben fürdőztek. A filmben felbukkant többek között Koncz Gábor, Növényi Norbert és Bán János is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Semmelweis Ignác 1818-ban Budán egy tabáni kereskedőházban született. Gyakorló orvosként fogalmazta meg azt a tézisét, hogy a gyermekágyi láz nem önálló, járványos betegségként terjedő kór, hanem bomló, szerves anyagok által okozott fertőzés, amelyel az orvosi személyzet saját maga fertőzi meg a szülőnőket. Mivel mikrobiológiai érvekkel nem tudta alátámasztani tézisét, így nem dicsőséget, hanem ellenségeket szerzett kollégái között, akik sértőnek találták a feltételezést, hogy ők okoznák a pácienseik halálát. Semmelweis tudományos eredményeit csak jóval halála után ismerte el a tudományos és a szélesebb közvélemény. Ekkor kezdték el az anyák megmentőjeként nevezni. Az egykori szülőházában működő Semmelweis Orvostörténeti Múzeum az orvostudomány és gyógyszerészet hazai és nemzetközi történetéből ad ízelítőt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongoraművész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Öt évre visszamenőleg vizsgálják a nemzeti kulturális alapműködését. Már lehet szavazni az év turistaházára, folytatódik a napos száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jelenleg 5 évre visszamenőleg vizsgálják a nemzeti kulturális alapműködését, aminek a hangkújügy csak egy szelete, mondta a Kossuth Rádióban a kulturális miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, vannak arra utaló jelek, hogy ebben az időszakban hasonló elvek mentén működött az NKA. Hozzátette, csak a szakmai szempontok számíthatnak a jövőben a támogatások odaítélésekor. A Kecskeméti járásbíróság várhatóan ma dönt Hankó Balázs letartóztatásáról. A korábbi kulturális és innovációs miniszter ellen hűtlen kezelés a vád. Tegnap elrendelték Sesták Miklós letartóztatását is. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkusz működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegye bérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az országgyűlési őrség személyvédelmi feladatait, a TEK objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Ismét lehet szavazni az év turistaházára. A közönség 10 létesítmény közül választhatja ki, melyik legyen az idei győztes. Voksolni az aktív kalandor.

0: szavazni az év turista házára. A közönség 10 létesítmény közül választhatja ki, melyik legyen az idei győztes. Voksolni az aktívkalandor.hu oldalon lehet, közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. Felidézték, hogy a turistaház fejlesztési program keretében tavaly 44 szálláshely, kulcsos ház és erdei iskola újulhatott meg, összesen 1,5 milliárd forintból. Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTK futballcsapata az 50-es évek elején a textilipari dolgozók szakszervezetének fennhatósága alá került, és textiles néven fociztak. De aztán a hatalomnak sokkal jobb ötlete támadt. A klubot a retteget AVH alá rendelte. A Hidegkuti Nándort vagy Lantos Mihályt is felvonultató csapat új neve Budapesti Bástya lett. A játékosok hivatalosan tisztirangot kaptak, a klubszíne pedig kékfehérről pirosfehérre módosult. Ennél azonban sokkal kellemetlenebb volt az, hogy a csapat sikerei által az AVH-t kellett szebb színben feltüntetni. 1953-ban aztán visszakerültek a textiliparhoz, nevük Budapesti Vörös Lobogóra változott. Az 56-os forradalom idején állt helyre a rend, és lett a klub újra kék.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest második kerületében több utca visel egymáshoz kapcsolható nevet. Ilyenek a Fillér, a Forint, a Pengő és a Garas utca. A Fillér utca volt az első köztük, ami könnyen lehet, hogy nem is a pénzről, hanem egy felvidéki településről kapta a nevét. Egy másik verzió szerint az egykor a Retek utca sarkán működő, az utolsó Fillérhez elnevezésű kocsma után nevezték el.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Látóhegy régiesebb nevén Guggerhegy egy magaslat a Budai hegységben. A terület a második kerülethez tartozik, Szép Völgy és Csatárka város részének határvidékén, a legnépszerűbb budapesti kirándulóhelyek egyike. Magassága 376 méter, csúcsától nem messze található az Árpád kilátó. Az építményt szinte kizárólag terméskő, fa és természetes kötőanyagok felhasználásával emelték 1929-ben. Lényegében a mai napig eredeti formájában áll, bár 2001-ben komolyabb felújításon esett át. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Pilvax egykori tulajdonosáról, Pilvax Károlyról kapta a nevét, aki az 1840-es években működtette a kávéházat a pesti belvárosban. A reformkor vége felé a radikális értelmiség és különösen a fiatalok törzshelyévé vált. Itt alakult meg a Fiatal Magyarország és a Tizek Társasága nevű asztaltársaság, amelynek tagjai között volt Vastvári Pál, Vajda János és Petőfi Sándor is. A fiatal költő 1844-től rendszeresen itt reggelizett. 1848 márciusában Petőfi és társai itt beszélték meg a forradalom követeléseit, és itt került sor a 12 pont megszövegezésére is. A hagyomány szerint március 15-én itt szavalta el Petőfi először a nemzeti dalt, és innen indultak ki a forradalmi események. A kávéházat az események forradalmi csarnoknak is nevezték ez időben.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Folytatódik a napos, száraz idő. Magyar diplomatákat utasítottak ki Oroszországból. Ma van a merrák elleni küzdelem világnapja. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium. Válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Az érintett diplomatáknak 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. A külügyminisztérium közölte, hogy az oroszországi magyar missziók működése továbbra is biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad. A jövőben szerdánként felváltva lesznek kormány- és kabinetülések, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A kabinetekben az egyes szakterületekkel részletesebben és célzottan foglalkoznak. A kormány szerint ez gyorsabbá és hatékonyabbá teheti a döntéshozatalt. 4 kabinet működik, a stratégiai, a gazdasági és költségvetési, a fejlesztési, valamint a védelmi kabinet. Az útra való ösztöndíj azonnali kifizetésére szólította fel a Szociális és Családügyi Minisztériumot a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence közölte, a csaknem 10 000 hátrányos helyzetű diáknak összesen 622 millió forinttal tartozik a tárca. A politikus hangsúlyozta azt is, írásbeli kérdésére adott válaszában a minisztérium elismerte, hogy technikai okok miatt hónapok óta nem folyósították a juttatásokat. Rétvári Bence szerint a válaszból az is kiderül, hogy októberre tervezik az új kiírás.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kőbánya és Újpest föld alatti összekapcsolása már az 1910-es években felmerült. A metróvonalát azonban csak 1949-ben jelölték ki. Az első érdemi lépésre 1966-ban került sor, amikor elkészült a tervdokumentáció. Elsőként a Nagyvárad tér Deák tér közötti szakasz megépítését szorgalmazták. Kivitelezésére 1,8 milliárd forintot biztosítottak. A keretösszeget később jócskán megemelték. 1973-ban már 3,9 milliárd forintra becsülték a költségeket.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A harmadik kerület hemzseg az ős magyar eredetű utcanevektől. Kabar, Kurszán, Csalma utca. A kabar szó egy a magyarokhoz csatlakozott török törzsre, a kavarokra utal. Kurszán fejedelem volt, Árpád mellett a honfoglaló magyarok egyik vezetője. Jelentős szerepet játszott Pannonia területének meghódításában is. A Csalma utca neve két dolgot is jelent. A csalma egy hosszú kucsma vagy báránybőrsüveg, ami főleg a székelyekre jellemző. Ugyanakkor a szerémségben fekvő település neve is, amely törökül egyébként szintén turbánt jelent. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út 3 szakaszra osztható. A szakaszokon mind a beépítettség, mind az útpálya elrendezése, hosszúsága és szélessége is különbözik. A középső szakasz az Oktogon és a Kodály körön között található. Itt az út szélessége már 45,5 méter. Az 563 méter hosszú szakaszon a zárt sorú építés megmarad, de az épületek alacsonyabbak, és az út szélességének köszönhetően megjelenik a két szervízút, így e szakasz már inkább fasor jellegű. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Eredetileg minden hídnak külön hídmestere volt. Jelenleg négyen vigyáznak a 7 központi hídunkra. A hídmesterek rendes munkaidőben dolgoznak, hétvégén és az esti éjszakai órákban pedig heti váltásban ügyeletet tartanak. A Szabadsághíd déli vámszedőházában lévő irodában van egy óriási kulcscsomó, amelyen megtalálható az összes híd összes helyiségének összes kulcsa. Az ügyeletes hídmester a riasztást követően innen veszi el a kulcsomót, és nyitja meg a híd megfelelő részét vagy helyiségét az illetékes hatóságok előtt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a napos, száraz idő. Magyar diplomatákat utasítottak ki Oroszországból. Tűzütött ki Szegeden egy vegyi termékeket gyártó üzem területén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium. Válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Az érintett diplomatáknak 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. A külügyminisztérium közölte, hogy az oroszországi magyar missziók működése továbbra is biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad. Az Európai Bizottság szerint uniós jogot sértett Magyarország, ezért az EU bíróság elé utalja ügyét a beruházók és az állam közötti választott bírósági eljárás kapcsán. A brüsszeli bizottság korábbi közlése szerint a jogsértések az állami ellenőrzés alatt álló MOL és az általa ellenőrzött vállalatok egyes lépéseit érintik, amelyek sértik a választott bírósági eljárás tilalmát. A jövőben szerdánként felváltva lesznek kormány- és kabinetülések, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A kabinetekben az egyes szakterületekkel részletesebben és célzottan foglalkoznak. A kormány szerint ez gyorsabbá és hatékonyabbá teheti a döntéshozatalt. 4 kabinet működik, a stratégiai, a gazdasági és költségvetési, a fejlesztési, valamint a védelmi kabinet. Tiltakozik több kerületi polgármester is, amiért információik szerint elvennék a parkolási bevételeket a kerületektől. Ferencváros, Józsefváros és Erzsébetváros vezetője a Telexnek beszélt erről. Úgy tudják, már megállapodás is született erről a kormány és a főváros között, úgyhogy nem egyeztettek velük. Ma délután ül össze a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amelynek napirendjén szerepel a téma. Kovács András lett a Terrorelhárítási Központ parancsnoka. A TEK az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá került. Kovács András 2022-től Hajdú János mellett a TEK főigazgató helyettese volt. A választások után május 28-ától pedig megbízott főigazgatóként vezette a Terrorelhárítási Központot. Tűzütött ki egy szegedi üzem területén. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint benzin és alkohol származékok égnek a zsámbokréti soron található üzemnél. A Szegeder portál úgy tudja, a hatalmas füsttel járó tűz a vegyi termékeket gyártó Medikémia telephelyén keletkezett. Pénteken is marad a napos, száraz idő. A hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, rövidítve ELTE, Magyarország legrégebben működő egyeteme. Egyike hazánk legnagyobb és legtekintélyesebb felsőoktatási intézményeinek. Pázmány Péter esztergomi érsek alapította 1635-ben Nagyszombatban, majd 1777-ben a négy karral működő egyetemet a jezsuita rend feloszlatása után Mária Terézia királynő áthelyezte Budára. 1784-ben, II. József uralkodása idején pedig Pestre költöztették. Egykori hittudományi karának jugutódja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Pesten találták fel az életvizét. A Bródi Sándor és a Puskin utca sarkán álló épület 1901-ben készült el Zsvint György vállalkozó megbízásából, aki igencsak kedvelte az okulttudományokat. Még egy valódi alkimista laboratóriumot is berendezett magának a palota alaksorában. Egy napon az ismerősei különös levelet kaptak tőle, miszerint megtalálta az örök élet forrását. Mire azonban a nagy érdemű odaért a helyszínre ellenőrizni a hír igazvoltát, addigra a házigazda életét vesztette az alaksorban. Azt nem tudni, hogy a különleges kotyvalék mérgezhette meg, vagy egyszerűen csak szívinfarktust kapott, de a család minden esetre örökre befalasztatta a titkos alkimista rejteket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a napos, száraz idő. Letartóztatták Hankó Balást, volt kulturális és innovációs minisztert. Magyar diplomatákat utasítottak ki Oroszországból. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelte el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Magyar Péter kormányfő a döntésre közösségi oldalán úgy reagált, az ellopott pénzből finanszírozták részben a Fidesz kampányát. Szerdán Sesták Miklós letartóztatását is elrendelte a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium. Válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Az érintett diplomatáknak két héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. A külügyminisztérium közölte, hogy az oroszországi magyar missziók működése továbbra is biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad. Az Európai Bizottság szerint uniós jogot sértett Magyarország, ezért az EU bíróság elé utalja ügyét a beruházók és az állam közötti választott bírósági eljárás kapcsán. A brüsszeli bizottság korábbi közlése szerint a jogsértések az állami ellenőrzés alatt álló MOL és az általa ellenőrzött vállalatok egyes lépéseit érintik, amelyek sértik a választott bírósági eljárás tilalmát. Megkezdte első ülését a Városházán az újjászervezett Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amelyen közösen vesz részt Magyar Péter miniszterelnök és Karácsony Gergely főpolgármester. A testület célja a kormány és a főváros közötti koordináció helyreállítása az Európai Uniós fejlesztési források felhasználásáért. Tűz ütött ki egy szegedi üzem területén. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint benzin és alkohol származékok égnek a zsámbokréti soron található üzemnél. A Szegeder portál úgy tudja, a hatalmas füsteljáró tűz a vegyi termékeket gyártó Medikémia telephelyén keletkezett. Pénteken is marad a napos, száraz idő, a szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: Az NTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Kellemes délutánt kívánok! Nézzük, hogy ebben a hónapban elsőként kik lesznek a vendégeink az Intermezzo-ban. Hamarosan Keller András, Kossuth és Liszt Ferenc díjas hegedűművész és karmester, a Koncertó Budapest főzenei igazgatója mesél az idei magyar kincsek ünnepéről, ahol egyetlen napba sűríti a Koncertó Budapest a magyar zene különböző korszakait. Aztán 5 és 6 óra között velünk lesz Edinger Katalin, trendkiadó főszerkesztője, akivel arról beszélünk,

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Ez az Intermezzo, a vonalban Keller András, Kossuth és Liszt Ferenc díjas hegedűművész és karmester, a Koncertó Budapest főzeneigazgatója. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm, jó napot!
1: Október 11-én ismét egyetlen napba sűríti a magyar zene különböző korszakait a Koncertó Budapest magyar kincsek ünnepe a Zeneakadémia nagytermében. Ez egy fesztivál lesz. Mi a különlegessége?
2: Hát számomra mindenképpen fontos misszió, hogy a magyar zene értékeivel, kincseivel minden évben intenzíven foglalkozzunk, és legalább egy nap erejéig a fókuszba állítsuk, és ez a magyar kincsek ünnepe az elmúlt 4-5 évben így alakul. Különböző népszerű és elfeledett műveket próbálok újra előadni, megismertetni, vagy ráébreszteni a közönséget, hogy ezek fontos darabok, ami zenei kultúrtörténetében.
1: De az idei fesztivál a centenáriumok jegyében telik.
2: Igen, hát az idén ünnepeljük Kurtát György születésének 100. évfordulóját. Hát most már a 100 és felett is elhagyta, és ebből az alkalomból is a februári ünnepség sorozatot folytatjuk. Nyáron Pannonhalmán is nagy teret szenteltünk Kurtát György művészetének, és most itt ősszel Budapesten is még több alkalommal fogunk Kurtát kamarzenével és művészetével foglalkozni.
1: A 100 és féledikem. De 100 éve született Kró György, zenetörténész, zenekritikus és pedagógus is. Az ő emlékét is ünneplik majd ezen a fesztiválon.
2: Igen, neki szentelt, neki is dedikáljuk ezt a napot. Kró György hihetetlenül fontos szereplője a magyar zenei életnek. Nagyon sokunk számára ő nyitott meg olyan kapukat, csatornákat, ablakokat, amiket nélkül nem találhattuk volna meg. Értem ezt mind a kortárs zenére, mind pedig kiemelten Bartók művészetével kapcsolatban.
1: Hogyan épül fel a repertoár? Mi lesz a nap programja?
2: A délelőtti koncertnek a dirigense Baráti Kristóf lesz. Itt egy másik nagy élő zeneszerző, Dubravai László Laude című művével kezdődik a hangverseny sorozat. Ez egy altfúvolára és monoszokra írott darab, amelyet Kasszander Orsolya ad elő. Ezután egy egészen különleges nőjén, Róza Miklós, ugye a híres magyar hollywoodi filmzeneszerzőnknek egy nagyon érdekes darabja, Hitchcocknak a Spellbound című filmjehez jut filmzenét, ez a film egyébként több Oscar-díjat is nyert, és ebből írott egy zongora versenyt, amelyet Magyar Valentin fog előadni. Ezután Szőlősi András egyik utolsó műve Addio címmel, hegedű szólóra és vonosokra, ezt én fogom játszani. Kró György emlékének szentelte Szőlősi ezt a darabot. És ugyanezen a koncerten még hallhatjuk majd Bartók Béla csodálatos mandolinjának a szűk változatát. A délutáni koncerten lesz két érdekesség abban a tekintetben, hogy két nagy magyar zongorista óriásnak a zenekari hangszerelését halljuk. Kocsi Zoltán Liszt, Gétefest Marsának a nagy zenekara hangszeret változatát adjuk elő. Majd Doknányi Ernőnek Schubert híres F-moll fantáziájának a szintén zenekari hangszerelését, ezután pedig Veres Sándor hegedű versenye következik Kelemen Barnabás szólójával. Úgy gondolom, hogy ez a darab a Bartók utáni idők egyik legfontosabb hegedű versenye, legalábbis a magyar zene világában. És az esti koncerten pedig az első részben Kurtát kamara zenéje lesz, és a második részben pedig a bemutatjuk a Zeneakadémián és az új operáját, a Stéhárdit.
1: Ha jól értem, akkor az egésznapos fesztivál voltaképpen nem csak műveket sorakoztat egymás mellé, hanem a mesterek, tanítványok, zeneszerzők és előadók történetei is. Hát valahol megnyilvánulnak.
2: Sok szálon. Az imént elfelejtettem mondani, hogy Peri Miklós is szerepel délelőtt és este is a koncerteken, ahol egy szólóműve lesz a délelőtti koncerten, de Movimenti címmel. Az esti koncerten pedig Kultár Györgynek a Klódjegy emlékére írott szóló csellóvé darabját is előadja más darabok mellett. Hát, én magam 50 éve vagyok Kultár tanítvány, Kló Györgynek nem voltam tanítványa, de nagy figyelmet kísértem a munkásságát, és a mai napig a könyveit folyamatosan tanulmányozom, úgyhogy számomra nagyon fontos az ilyen hagyatéka.
1: Mi az, amit megmutat a Magyar Kincsek ünnepe?
2: Hát erre röviden szerintem nehéz válaszolni, de az, hogy a magyar zenének milyen hihetetlen nagy a világa szerintem gyakorolt hatása a világ zenéjére, ez mindenképpen hallatszódni fog. Tehát Veres Sándor ugye emigrációban élt az életét, aki az egyik nagy pionérja, az Henry Holliger, aki ugye világszerte évtizedek óta próbálja megismertetni jobban a világgal Veres Sándor művészetét. Ezt továbbra is nagyon fontosnak tartom, hogy időről időre a magyar budapesti közönség is halljon Veres darabokat. Ugye Kurtágot az egész világ játsza, Kurtág ezer szálon kötődik a zenei múlthoz, Beethovenhez, Schuberthez, Bachhoz és akár Palesztináig is. Tehát az új művészetében nagyon-nagyon sok minden egyesült, és a magyar zene utolsó száz éve teljes egészében benne van.
1: Köszönöm szépen, kívánom, hogy legyen nagyon szép ez az este, ünnepeljék a magyar kincseket. Köszönöm szépen.
2: Minden jót, viszont.
1: Keller András, Kossuth és Liszt Ferenc díjas hegedűművész és karmester, a Koncertó Budapest főzeneigazgatója volt a vendégem itt az Intermezzóban.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Jövő szombaton a budapesti New Orleans Music Clubban mutatkozik be élőben a Bércesi Jazz Band, amely egészen új zenei környezetbe helyezi Bércesi Róbert jól ismert szerzeményeit. A formáció albuma április 30-án a Jazz Világnapján jelent meg, és a Hiperkarma mellett a Biorobot és a Blablon dalaiból is válogat. Bércesi Róbert akusztikus gitáron játszik és énekel, mellette pedig nagybőgő, zongora, dob, trombita, klarinét, szaxofon és harsona alakítja át a megszokott hangzásvilágot. A koncerten az album meghatározó darabjai mellett további Hiperkarma klasszikusok, jazz feldolgozásai is megszólalnak majd. Az improvizáció fontos része a produkciónak, így a dalok élőben akár minden alkalommal más arcukat mutathatják. A Bércesi Jazz Band estje azt mutatja meg, milyen új életet kaphatnak a jól ismert dalok, ha az alternatív rock világából átlépnek a jazz jóval szabadabb zenei közegébe. A hétvégén ismét a Barbároké lesz a főszerep a BTM Aquincumi Múzeumban, ahol kelták és germánok világába kalauzolják a látogatókat. Hagyományőrző csapatok táborainál korabeli viseletekkel, szokásokkal és fegyverekkel lehet közelebbről is megismerkedni, miközben látványos bemutatók is várják a közönséget. A programban tradicionális mesterségek, köztük növényi festés, fazekasság és nemezelés szerepelnek, a gyerekek pedig barbár ihletésű tárgyakat is készíthetnek majd. A múzeum régészei rendhagyó vezetésekkel, előadással és a nagyközönség előtt ritkán látható ős- és népvándorláskori gyűjteményi raktár bemutatásával hozzák közelebb az egész korszakot. A barbárnapokat bátorságpróba, kincskeresés, vadászmadár bemutató, gyógynövény séta, barbár látványkonyha és vásári forgatag teszi teljessé. Jövő csütörtöktől szombatig 10. alkalommal rendezik meg a szlovén filmnapokat a budapesti Toldi moziban, 3 kortárs szlovén alkotással a programban. A nyitófilm a Fehéret 90 fokon mossuk című díjnyertes alkotás lesz, amely a felnövésről, veszteségről és reményről mesél az 1980-as évek Ljubljanájában. A film Szlovéniában több mint 100 000 nézőt vonzott a mozikba. Másnap a Rejtőzködők című sorozat egyik része érkezik, melyben két férfi egy folyóparton tér magához, másnaposan egymáshoz bilincselve, egyikük pedig arra sem emlékszik, hogy kicsoda valójában. A sorozatot a Földfoglaló című provokatív film zárja, amely egy gyerekek közötti konfliktusból kiindulva mutatja meg, hogy hogyan csúszhatnak át a szülők vitái egyre abszurdabb és agresszívebb összecsapásokba. A 3 estén így 3 egészen eltérő történeten keresztül lehet ízelítőt kapni a mai szlovén filmművészetből a Toldi moziban. Jó szórakozást kívánunk!
1: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
2: Kellemes délutánt kívánok a hallgatóknak. A korai szürkületben is folytatódik a kellemes, bár kissé már felhősebb időjárás. A délután folyamán elértük a 23 Celsius fokos csúcshőmérsékletet, az esti órákhoz közeledve pedig 18 fok köré hűl a levegő, miközben az égbolt felett zártabbá válik a felhőtakaró, de csapadéktól továbbra sem kell tartanunk. Ha visszalapozunk a meteorológiai feljegyzésekben, láthatjuk, hogy az országos mérések kezdete óta október első napjain már fordultak elő rendkívül forró, szinte nyári, 30 Celsius fokot is meghaladó csúcsértékek, ám a mai nap a mérsékelt és kiegyensúlyozott ősz jegyében telik. A hazatéréshez vagy az esti sétához már javasolt egy zártabb cipő és egy széldzseki vagy átmeneti kabát viselése, hiszen a napnyugta után gyorsan csökken a hőmérséklet. Biztonságos hazautat és majd meghitt estét kívánok!

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják. Rekordnézettséggel és komoly nemzetközi érdeklődés mellett zárult a 6. Elszínház Fesztivál, Magyarország egyetlen, teljes egészében online térben megrendezett színházi seregszemléje. A szeptember 18-a és 27-e között zajló fesztivál 10 estéjén 16 színház és társulat összesen 17 produkcióját láthatta a közönség. Az előadásokat 5 kontinens 25 országából követték, a nézők pedig maguk is szavazhattak kedvenceikre. A szakmai zsűri fődíját a legjobb online adaptációnak járó elismerést a Studio K Színház, Néro, a Semmi nem a tied, csak a minden című produkciója kapta. A legjobb női szereplő Nagybakonyi Boglárka lett a Gyévuskában nyújtott alakításáért, a legjobb férfi főszereplő díját pedig Krisztik Csaba érdemelte ki a Vojcek főszerepéért. A legjobb látványdíját a BP Skizó és a Trafó Fukuyama után című előadása nyerte el. A szakmai zsűri Kerekes Éva és Mucsi Zoltán, valamint Nagypál Gábor és Fodor Tamás páros játékát is külön díjjal ismerte el. A közönség kedvence az Ördögkatlan és a Szkéné Színház Elem, Lemerülő Játék című produkciója lett. A fesztiválhoz idén is több partner kapcsolódott külön díjakkal, köztük a Papagéno és a Klasszik Rádió. A Klasszik Rádióban a fesztivál ideje alatt számos beszélgetésben találkozhattak a hallgatók a versenyprogram alkotóival, így az előadások háttere és megszületésük története is jóval közelebb kerülhetett a közönséghez. A Papagéno és a Klasszik Rádió külön díját a Radnóti Színház Istentelen Ifjúság, illetve a Miskolci Nemzeti Színház a Kétfejű Fenevad című előadása érdemelte ki. Gratulálunk! A díjakat november 12-én ünnepélyes keretek között adják át a Studio K Színházban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Folytatódik a napos, száraz idő. Letartóztatták Hankó Balást, volt kulturális és innovációs minisztert. Magyar diplomatákat utasítottak ki Oroszországból. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelte el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a főváros. Jelentette be a főpolgármester az újjászervezett fővárosi közfejlesztések tanácsának első ülése utáni sajtótájékoztatón. Karácsony Gergely elmondta, a megbeszélésen Magyar Péter miniszterelnök is részt vett, akivel megállapodtak abban, hogy a fővárosi önkormányzat eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt, az előző kormány ellen indított perektől és jelentős anyagi támogatásban részesül. A főpolgármester beszélt arról is, hogy az állam fele részben tulajdonos lesz a Budapesti Közlekedési Központban, és 50%-ban finanszírozza is a cég működését. Napokon belül kiírják a Közlekedési Múzeum felújításának kivitelezési közbeszerzését, jelentette be a Közlekedési és Beruházási Miniszter az Országos Urbanisztikai Konferencián. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a dízelcsarnok és az északi járműjavító olyan épített öröksége, kulturális és vasúti értéke Magyarországnak, melyet meg kell őrizni, mert jó otthont ad a Közlekedési Múzeumnak. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál. Ezt a honvédelmi miniszter közölte. Ruszin-Szendi Romulus szerint 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el azzal, hogy leállították a szükségtelen munkálatokat. Hangsúlyozta, az eredeti szerződést több részre osztják, és új pályázatot írnak ki, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak. Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium, válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Az érintett diplomatáknak 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. A külügyminisztérium közölte, hogy az oroszországi magyar missziók működése továbbra is biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad. Pénteken is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban az 1-es és az 1A villamos a Bécsi

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament kéményei szabad szemmel tulajdonképpen láthatatlanok. Az országház építésze Steindl Imre nem szerette volna elcsúfítani az épületet, ezért a fűtés hőjét és füstjét nem a tetőn keresztül vezette ki. Steindl a környező bérpaloták udvarára épített kéményeket,

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákóczi híd Budapest második legújabb Duna hídja, ami közvetlenül az összekötő vasúti híd mellett épült fel. 1995 és 2011 között a Lágymányosi híd nevet viselte, így ez volt az első olyan Duna híd a városban, ami nem egy szeméről, hanem földrajzi elhelyezkedéséről kapta a nevét. A déli átkelő elsősorban az Expo 96 Budapest elnevezésű világkiállítás kapcsán épült volna meg, ám a nemzetközi kiállítás végül anyagi okok miatt nem valósult meg. A hídra azonban így is szükség volt a Petőfi híd tehermentesítéséhez, illetve, hogy összekössék a Könyves-Kálmán körutat a dél-budai oldal fejlődő területeivel. Az építést 1992-ben kezdték meg, és 1995. októberében adták át a forgalomnak a kész építményt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Infopark Budapest egyik legújabb, legmodernebb és legkisebb városrésze a 11. kerületben, a Rákóczi híd Budai híd főjének északi oldalán. 1996. decemberében jött létre az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Budapesti Műszaki Egyetem, a Miniszterelnöki Hivatal és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium együttműködésével. A területén kampusz jellegű parkosított környezetben irodaházak találhatók, amelyekben elsősorban informatikával, telekommunikációval és szoftverfejlesztéssel foglalkozó cégek székhelyei vannak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az óbudai városnéző pogány emlékhelyre bukkanhatunk, ha jó felé visz az utunk. A pogány ősök tiszteletére, Attila, Árpád és Koppány emlékére állított tornyot nem az ősi időkben, hanem 1935-ben emeltette egy az ismeretlen őskori magyar vallás hagyományait újraképzelő csoport, a turáni egyisten hívők tábora. A torony emelését az akkori hatalom nem nézte jó szemmel. A felavatást rendőri támadással verték szét, a vallási közösség férfi tagjait a II. Világháborúban ukrajnai munkaszolgálatra hurcolták. A 13 méter magas, hatszögletű koppánytorony ma is áll. Látogatói pár percre átléphetnek a 30-as évek ős magyar misztikájának világába.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a napos, száraz idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Újabb medvetámadás volt Erdélyben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Interaktív oldalt hozott létre a miniszterelnökség az elmúlt 5 évben megítélt NKA támogatások nyomon követésére. A kormány.hu felületén térképek és grafikonok is segítik a tájékozódást, hogy kik részesültek támogatásban és milyen összegben. A miniszterelnökség hangsúlyozta, hogy a közzététellel nem az egyesületeket, vállalkozásokat vagy magánszemélyeket akarják megbélyegezni, mivel semmilyen jogsértés nem jelent, ha valaki részesült a Nemzeti Kulturális Alap juttatásában. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az áruellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a főváros. Jelentette be a főpolgármester az újjászervezett fővárosi közfejlesztések tanácsának első ülése utáni sajtótájékoztatón. Karácsony Gergely elmondta, a megbeszélésen Magyar Péter miniszterelnök is részt vett, akivel megállapodtak abban, hogy a fővárosi önkormányzat eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt, az előző kormány ellen indított perektől és jelentős anyagi támogatásban részesül. Újabb medvetámadás volt az erdélyi Brassó megyében. Az 55 éves férfira szerdán az egyik település határában támadt rá a nagy vad. Az áldozat a mentők kiérkezése előtt belehalt sérüléseibe. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak. Pénteken is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest 18. kerülete 1950. január 1-én alakult két fő részből, Pest-Szentlőrincből és Pest-Szentimréből. A kerület címerét 1994-ben egységesítették, rajta mindkét városrész névadó védőszentje is szerepel. A kerület területén található a Liszt Ferenc repülőtér, a főváros nemzetközi repülőtere, valamint az Országos Meteorológiai Szolgálat központi előrejelzője és a Központi Légkörfizikai Intézet is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Turánszkiné Gál Erzsébet a budapesti Gellért-hegyen álló szabadságszobor modellje. A vidékről érkezett mindenki számára ismeretlen Erzsébetet Kisfaludi Stróbl Zsigmond, a szobrot készítő művész választotta modellnek. A lánynak komoly áldozatokat kellett hoznia, le kellett vágatnia a haját, és hetekig kellett állnia egy ventilátor szelében. A szobor eredetileg a felszabadulási emlékműnevet viselte, és 1947-ben került a helyére, és évtizedekig több az itt állomásozó szovjet csapatokra utaló elemet is tartalmazott. Ezeket 1992-ben elszállították. Így nyerte el az emlékmű a mai alakját.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A hírmester minden reggel korán kell, és naponta kétszer átgyalogol a hídon, hogy ellenőrizze az úttestet, a járdát, az aluljárót, a lépcsőket, az elfolyókat, a korlátot. Figyelnie kell a hajók számára világító jelzőlámpákat is, és azt, hogy a Duna vízszintjével egy vonalban levő lánckamrákba nem szivárog ebbe a víz. Egy szóval mindent. Ő a híd szeme, megfigyel, és szája, szól, ha baj van. Ellenőrző sétája után jelentést ír, amelyben felsorolja a hibákat, megemlíti a fontosabb eseményeket, és elküldi a listát a főváros illetékes irodájába, ahonnan megszervezik a szükséges javítási, karbantartási munkákat. Közös hírmestere van a Margit és az Árpád hídnak, a Szabadság és a Petőfi hídnak, az Erzsébet és a Rákóczi hídnak. A Lánchíd hídmesteréhez tartozik még az Alagút, hiszen az ezzel kapcsolatos teendők felérnek egy másik híddal.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest neve számos érdekességet rejt magában. A budai oldal etimológiája egyszerűbb, mert a hagyomány szerint Attila király testvére volt Buda. Róla kapta a nevét a Duna folyás irány szerinti jobb partján létrejött település. A Pest szó érdekesebb, hiszen angolul és németül is himlőt, járványt jelent, de ez csak a véletlen hozta így. Ha a pesti oldalról 100 évvel ezelőtti időkben átnéztek a Gellért hegy oldalára, mit láttak az akkori pestiek? A pálos barlang nyílását. A legvalószínűbb feltételezés szerint a Pest a régi magyarban kemencét jelent, szláv nyelveken pedig barlangot. Innen kaphatta hát nevét Pest. Ahogy Budát a város német lakói Offennek, kemencének hívták, a Gellért hegy ásító kemence szája okán.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a napos, száraz idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. 4 intézmény visszakerül a gyermekvédelmi rendszerbe. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Ismét a gyermekvédelmi rendszerhez tartozik a debreceni, nagykanizsai, aszódi és rákospalotai javítóintézet, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint az átalakítás célja, hogy a megfelelő biztonsági feltételek mellett támogassák a fiatalkorúak nevelését, illetve hogy az ott élők minden segítséget megkapjanak. Moszkva bízik abban, hogy folytatódik a Magyarország és Oroszország közötti gazdasági együttműködés, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov hozzátette, a magyar kormány eddig óvatos volt és nem hozott elhamarkodott döntéseket, de Budapest barátságtalan lépései hatással lehetnek a gazdasági kapcsolatokra. Az orosz külügyminisztérium bejelentette, hogy magyar diplomatáknak kell elhagynia Oroszországot, válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki hazánkból. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. Az Európai Bizottság szerint uniós jogot sértett Magyarország, ezért az EU bíróság elé utalja ügyét a beruházók és az állam közötti választott bírósági eljárás kapcsán. A brüsszeli bizottság korábbi közlése szerint a jogsértések az állami ellenőrzés alatt álló MOL és az általa ellenőrzött vállalatok egyes lépéseit érintik, amelyek sértik a választott bírósági eljárás tilalmát. Pénteken is marad a napos, száraz idő. A hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mohácsi vészt követő török hódoltság, majd az azt követő osztrák elnyomás miatt több mint 4 évszázadot kellett várni arra, hogy egy állandó Duna híd terve megvalósulhasson. A török kiűzése után a Buda és Pest közötti révátkelést kezdetben repülőhíd, más néven lengőkomp segítette. Ennek lényege, hogy emberi vagy állati erő helyett a folyó sodrását használta fel a haladáshoz. Először a mai Erzsébet híd, majd a Lánchíd helyén szállított utasokat. A komp egy 750 méter hosszú kötélen lengett, amit több ladig tartott a víz felszínén. A két hajótest közötti fedélzeten összesen 3-4 lovas kocsi és 300 utas fért el, ami azonban a 18. században már kevésnek bizonyult. Így újra egy hajóhidat építettek a két város közé, amit már csak a Lánchíd megnyitása tett feleslegessé. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Fiumei úti sírkert az 1840-es évek közepére Pest egyik legfőbb temetője lett. 1847. június 15-én a magisztrátus a város akkori határában a Kerepesi országút déli oldalán jelölte ki az új temető helyét, a mainál jóval nagyobb, mint egy 130 hektáros területen. A leendő sírkert szomszédságában már volt egy katonai és egy régen felhagyott korábbi temető. A szorványos, főleg ortodox szertartású temetéseket már az év júliusában megkezdték, de a hivatalos megnyitó csak két évvel később, 1849. április 1-én virágvasárnap volt. Az első hivatalos temetési ceremóniát április 12-én rendezték meg. A jeles személyek közül elsőként Vörös Marti Mihályt temették itt el 1855-ben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kavics ünnepélyes átadására 2003. március 13-án került sor. Az épületet Jánosi György, akkori ifjúsági és sportminiszter avatta fel. A rendezvény nagyszabású klasszikus komoly zenei koncerttel zárult. A megnyitásra március 14-én került sor, mely egy gigantikus komoly zenei koncerttel zárult, Beethoven 9. szimfóniájával, mely szimbolizálta Magyarország leendő belépését az Unióba. A Budapest Sportaréna 2004. május 28-a óta viseli Papp László, háromszoros magyar olimpiai bajnok ökölvívó edző és sportvezető nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti kettes villamos a TripAdvisor nevű internetes portál szerint a turisták legkedveltebb látványossága Budapesten. Az oldalon a felhasználók értékelhetik és véleményezhetik a különböző turisztikai helyszíneket. A kettes villamos azért kerülhetett a listák élére, mert vonalán végigutazva egyetlen jegyárából megcsodálhatunk jó néhány izgalmas helyszínt. A Parlamentet, a Gresham palotát, vagy a Bálnát is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Folytatódik a napos, száraz idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Letartóztatták Hankó Balást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az áruellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál. Ezt a honvédelmi miniszter közölte. Ruszin-Szendi Romulus szerint 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el azzal, hogy leállították a szükségtelen munkálatokat. Hangsúlyozta, az eredeti szerződést több részre osztják, és új pályázatot írnak ki, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak. Moszkva bízik abban, hogy folytatódik a Magyarország és Oroszország közötti gazdasági együttműködés, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov hozzátette, a magyar kormány eddig óvatos volt és nem hozott elhamarkodott döntéseket, de Budapest barátságtalan lépései hatással lehetnek a gazdasági kapcsolatokra. Az orosz külügyminisztérium bejelentette, hogy magyar diplomatáknak kell elhagynia Oroszországot. Válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki hazánkból. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. Újabb medvetámadás volt az erdélyi Brassó megyében. Az 55 éves férfira szerdán az egyik település határában támadt rá a nagy vad. Az áldozat a mentők kiérkezése előtt belehalt sérüléseibe. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak. Pénteken is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti ezüst szeg ma már alumíniumból van. Ez az utolsó szög az 1896-ban megnyitott Szabadsághíd, vagyis a korábbi Ferenc József híd szerkezetében. Az eredeti ezüst szöget maga Ferenc József ütötte be, vagyis ő indította el a gépet, amely az FJ monogrammal ellátott alkatrészt a helyére illesztette. Az eredeti ezüst szöget az első világháborúban ellopták. A mai alumínium verziót már üvegbúra védi. A híd pesti oldalán, a déli részen található. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd a főváros legészakibb hídja, ami Újpestet köti össze Budakalásszal a Szentendrei szigeten keresztül. A híd a Budapestet elkerülő M0-ás autóút része. Nem hivatalos neve is az M0-ás Északi-Duna hídja, ami áthalad a Szentendrei sziget és a Szentendrei Duna ág felett is. Környezetvédelmi okokból a hídról nem lehet lehajtani a szigetre. Ez az építmény valójában öt híd együttese, melyek közül a legnevezetesebb a Nagy Duna ág felett átívelő 591 méter hosszú hídszerkezet, mely az ország első igazi ferdekábeles hídja. Az átkelőn irányonként két forgalmi sávot alakítottak ki, de találunk rajta gyalogutat, és ezen halad át a nemzetközi Eurovelo 6 kerékpárútvonal is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest 17. kerülete a Duna balpartján, a főváros keleti részén fekvő városrész. Majd 55 négyzetkilométeres területével Budapest legnagyobb méretű kerülete. 1950. január 1-én jött létre az addig önálló Rákos Csaba, Rákoshegy, Rákoskeresztúr és Rákosliget nagyközségekből, amikor azokat Budapesthez csatolták. Területe szinte teljes egészében dimbes-dombos, a pesti oldal és egyben a pesti síkság legmagasabb pontja. A 241 méteres erdőhegy is itt található. Az egyfőre jutó zöld és erdőterületek szempontjából a második és a 12. kerületek mellett ez a legjobban ellátott fővárosi kerület.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Letartóztatták Hankó Balást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig. A nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az áruellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti Járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál. Ezt a honvédelmi miniszter közölte. Ruszin-Szendi Romulus szerint 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el azzal, hogy leállították a szükségtelen munkálatokat. Hangsúlyozta, az eredeti szerződést több részre osztják, és új pályázatot írnak ki, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak. Moszkva bízik abban, hogy folytatódik a Magyarország és Oroszország közötti gazdasági együttműködés, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov hozzátette, a magyar kormány eddig óvatos volt és nem hozott elhamarkodott döntéseket, de Budapest barátságtalan lépései hatással lehetnek a gazdasági kapcsolatokra. Az orosz külügyminisztérium bejelentette, hogy magyar diplomatáknak kell elhagynia Oroszországot, válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki hazánkból. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. Újabb medvetámadás volt az erdélyi Brassó megyében. Az 55 éves férfira szerdán az egyik település határában támadt rá a nagy vad. Az áldozat a mentők kiérkezése előtt belehalt sérüléseibe. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak. Pénteken is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd megépítése előtt réveken, kompokon és hajóhidakon oldották meg a Pest és Buda közötti közlekedést. Utóbbi esetében szükség volt a mozgatható elemek időnkénti szétnyitására és a hajók átengedésére. Ennek az a hátránya, hogy vagy a hajóknak kellett várakozniuk a híd szétnyitására, vagy az átkelni szándékozóknak kellett megvárniuk az úszójárművek áthaladását. Az állandó híd első vázlatát Széchenyi 1829-ben mutatta be a nádornak, aki ettől fogva a híd ügyének egyik leglelkesebb támogatója lett. A Lánchíd volt az első olyan közösségi létesítmény Magyarországon, ahol a jobbágynak, a földesúrnak és a polgárnak egyaránt meg kellett fizetnie a hídpénzt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért gyógyfürdő Budapest egyik nevezetes gyógyfürdője, épülete a magyarországi szecesszió kiemelkedő alkotása. A Szabadsághíd Budai híd főjénél épült fürdőhelyén a feltörő víz által alkotott iszapos mélyedés terült el. A természetes víz átlagosan 46 Celsius fokos, és meleg forrása már az Árpádok korában és a török időkben nagy, nyílt medencéjű fürdőt működtetett. Második András a pestis elleni védekezés céljából kórházat állítatott a gyógyerejű források fölé. Gyógyvizét legalább 8-féle megbetegedés kezelésére tartják hatásosnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a Nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Letartóztatták Hankó Balást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az áruellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti Járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál. Ezt a honvédelmi miniszter közölte. Ruszin-Szendi Romulus szerint 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el azzal, hogy leállították a szükségtelen munkálatokat. Hangsúlyozta, az eredeti szerződést több részre osztják, és új pályázatot írnak ki, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak. Moszkva bízik abban, hogy folytatódik a Magyarország és Oroszország közötti gazdasági együttműködés, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov hozzátette, a magyar kormány eddig óvatos volt és nem hozott elhamarkodott döntéseket, de Budapest barátságtalan lépései hatással lehetnek a gazdasági kapcsolatokra. Az orosz külügyminisztérium bejelentette, hogy magyar diplomatáknak kell elhagynia Oroszországot. Válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki hazánkból. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. Újabb medvetámadás volt az erdélyi Brassó megyében. Az 55 éves férfira szerdán az egyik település határában támadt rá a nagy vad. Az áldozat a mentők kiérkezése előtt belehalt sérüléseibe. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak. Pénteken is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nagyhárshegy a Budai hegység egyik legkedveltebb kirándulóhelye. A Szél-Kálmán térről egyszerűen megközelíthető a 22-es busszal, és többfajta túraösvény is kanyarog rajta. A tetején áll a Kán Károly kilátó, amely egy kiemelkedő erdőmérnökről kapta a nevét. Kán Károly gazdaságpolitikus és államtitkár is volt, nagy szerepet vállalt a magyar természetvédelem megalapozásában a 20. század elején. Neki köszönhetjük a magyarországi erdőgazdálkodás újjászervezését. Korának modern természetvédelmi élharcosa volt. 1935-ben az ő munkája nyomán született meg az az erdő és természetvédelemről szóló törvény, amely elrendelte a védelem alatt álló növény és állatfajok körét. A természeti értékek védelmében lehetővé tette a kár megelőző állami kisajátítást is. Küzdött azért is, hogy megfékezze a fakitermelő vállalatok rablógazdálkodását. Az ő kezdeményezése nyomán indult el az Alföld fásítási programja 1923-ban, amire azért is volt szükség, mert a trianoni békeszerződés után Magyarország elvesztette erdőségeinek nagy részét.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Kékgolyó utca egy régi fogadóról kapta nevét. A Kékgolyó vendéglőt a 18. században nyitották meg, és majdnem 200 évig a város része volt. Az épület falába egy kék színű gömböt építettek. Amikor a házat elbontották, a golyót meghagyták és talapzatot készítettek neki. Az ikonikus vendéglő furcsa emlékműve a mai napig látható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Metropolitan Művészeti Múzeum, rövidebb nevén MET, New Yorkban a Central Park Jacqueline Kennedy tó délkeleti sarkánál található. Az épület 1872-ben nyílt, az évek során azonban folyamatosan bővítették. Állandó kiállításai mellett a múzeum nagyszabású utazókiállításoknak, rendezvényeknek is otthont ad egész évben. A MET Múzeum összesen 19 részlegre oszlik. Gyűjteményében az ókortól kezdve a bronzkori tárgyakon keresztül egészen a nyugat-európai művészek világába is betekintést nyerhetünk. Híres kiállítási tárgyai közé tartoznak a francia és holland impresszionista festők művei, Vermeer, Van Gogh, Monet, Cézanne, Rembrandt alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A pareidolia az a jelenség, amikor a részletekből arcot rakunk össze, akkor is, ha igazából nincs is ott. Ezt a jelenséget veszi alapul a Japánban, Chichibu-ban található kőarc múzeum, ahol többek közt E.T., Elvis Presley, sőt Jézus kőarcát is megtekinthetjük. A múzeumban 1700 kő található, amelynek mindegyike másmilyen arcra hasonlít. Alapítója, Shazo Hayama 50 évig gyűjtötte a különleges köveket, melynek hagyományát ma özvegye viszi tovább, aki a múzeum vezetője is egyben.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Nyulak szigete a Margit sziget régi elnevezése. Bár valóban élt néhány nyúl a hatalmas zöld területen, a név valószínűleg elírás vagy félrefordítás eredménye. A fáradt fordító vélhetőleg leporumnak, vagyis nyulaknak olvasta a latin leprorum, vagyis leprások szót. A régi városokban, így Velencében is szokás volt, hogy a fertőző betegeket egy-egy városhoz közeli szigetre terelve ápolták. Egy időben a Margit sziget is betölthetett ilyen szerepet. A későbbi korok azonban szívesebben emlékeztek idilli, nyulacskás helyként a ma is kedvelt, parkos ligetes területre.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1945. január 16-án a visszavonuló német hadsereg a többi budapesti Dunahíddal együtt a Ferenc József hidat is felrobbantotta. A robbanó tölteteket a középső hídnyílásban helyezték el. A detonáció végül nem csak itt, hanem a befüggesztett részen túl a pillérekhez kapcsolódó konzolos szerkezetben is kárt tett. A parti nyílásokat áthidaló szerkezetek ugyan megsérültek, de a helyükön maradtak. A szovjet hadsereg alakulatai egy hónappal később megkezdték a megmaradt részek ponton híddal történő kiegészítését. A budai oldalon a szerkezet oly mértékben rongálódott, hogy a parti nyílást áthidaló darab az alsó rakpartra csúszott. Végül a pillérek felhasználásával sikerült megnyitni az ideglenes átkelőt, ami az ostrom után elsőként kapcsolta össze Pestet és Budát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Letartóztatták Hankó Balást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig. A nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az áruellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál. Ezt a honvédelmi miniszter közölte. Ruszin-Szendi Romulus szerint 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el azzal, hogy leállították a szükségtelen munkálatokat. Hangsúlyozta, az eredeti szerződést több részre osztják, és új pályázatot írnak ki, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak. Moszkva bízik abban, hogy folytatódik a Magyarország és Oroszország közötti gazdasági együttműködés, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov hozzátette, a magyar kormány eddig óvatos volt és nem hozott elhamarkodott döntéseket, de Budapest barátságtalan lépései hatással lehetnek a gazdasági kapcsolatokra. Az orosz külügyminisztérium bejelentette, hogy magyar diplomatáknak kell elhagynia Oroszországot, válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki hazánkból. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. Újabb medvetámadás volt az erdélyi Brassó megyében. Az 55 éves férfira szerdán az egyik település határában támadt rá a nagy vad. Az áldozat a mentők kiérkezése előtt belehalt sérüléseibe. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak. Pénteken is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bécsi út oldalán a Margit kórház fölött magasodó domb tetején áll a Kiscelli Múzeum és az azt körülvevő parkerdő. A romantikus kastélyépület kedvelt forgatási helyszín, jelenleg a Budapesti Történeti Múzeum kiállításai találhatók benne. Egykor kolostorként funkcionált, majd 1912-től Schmidt Miksa bécsi bútorgyáros, lakberendező és műgyűjtő tulajdonát képezte, akinek szeretője a tragikus meggyilkolásáról ismerté vált Mágnás Elza örömlány volt. Schmidt Miksa örökös nélkül halt meg, kastélyát és az azt övező parkot a fővárosra hagyta, azzal a kikötéssel, hogy közparkként és múzeumként működjön. A birtokon egy 15 hektáros őspark található, ami kisebb sétákhoz tökéletes helyszín és szakrális emlékeket is rejt. Egy 14 stációból álló 1810-ben épített kálvária vonul végig a park szélén és vezet el az 1820-as években emelt Szent Vér kápolnához. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szentpétervár egyik legnagyobb és leglátogatottabb múzeuma az Ermitázs, melynek elnevezése Nagy Katalin cárnőhöz köthető. A 460 szobával rendelkező múzeum évente 3 millió látogatót fogad, akiknek ahhoz, hogy a teljes gyűjteményt megtekintsék, pontosan 22 kilométert kell gyalogolniuk. Többek közt itt található Leonardo, Raffaello és Caravaggio több olajfestménye, de figyelmet érdemel a múzeum 15 ezer darabból álló fegyver és vért kiállítása is, melyet még Első Miklós cár alapított, főleg saját gyűjtésből. A múzeum külön érdekessége, hogy mintegy 50 macska tartja távol a ma már 4 millió darabból álló kiállítási tárgyaktól az egereket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri Híd pályaszerkezetét tartó kábelek szerelvényei a híd 15. szintjétől kezdődnek. Miután ez az emelet elkészült, megkezdhették az acélpálya elemek beemelését. Miután egy daruhajó a helyére szállította és behelyezte az egyes darabokat, 5 napi hegesztés következett, azaz az egyes részek végleges összecsatolása. Csak ezek után lehetett a feszítőkábeleket a helyükre tenni és a húzást megkezdeni. Minden első ütemű feszítés után napfelkeltekor geodéziai méréseket végeztek, melynek eredményei meghatározták a második ütemű feszítést, melyet természetesen újabb hajnali mérés követett. A híd összesen 51 elemből áll, és mivel ezeket nem párosával helyezték el, így időnként aszimmetrikus terhelés hatott a pilonokra, melyek akár 10 cm-t is elmozdultak. Ez azonban mindig visszaállt a szemközti elem behelyezése után. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1753-ban alapított londoni British Múzeum a világ egyik legrégebbi történeti múzeumainak egyike. Gyűjteményei összesen több mint 7 millió darabból állnak, melyek a világ minden tájáról összegyűjtve ábrázolják az ember történelmét és kultúráját. Több mint 13 millió tárgyat őriz a Föld minden sarkából, az őskortól egészen napjainkig. Egyik legkedveltebb gyűjteménye az egyedülálló múmia gyűjtemény, de itt található a rozettkő is, amellyel a hieroglifákat sikerült megfejteni. A British Múzeum az állandó kiállítások mellett mindig igyekszik a látogatók számára különleges látnivalókat nyújtani. Ilyen híres projektje volt 2008-ban a híres kínai terrakotta hadsereg kiállítás. A British Múzeum nem csak kiállításairól, hanem kutató munkáiról is híres. Az intézmény különösen élen jár az ókori archeológiai leletek kémiai vizsgálatában. Már 1920-ban megalapította önálló laboratóriumát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az összekötő vasúti híd, köznyelvben elterjedt nevén a déli összekötő vasúti híd, Budapest egyik vasúti hídja. Ez az átkelő Magyarország legfontosabb és legforgalmasabb vasúti összeköttetése a Dunán, melyen az országon áthaladó vasúti forgalom túlnyomó része folyik. Ferencváros és Kelenföld állomások között már 1877 óta áll híd. Az első építmény azonban a növekvő vasúti forgalom és a nem megfelelő anyagminőség miatt idejekorán meggyengült, ezért 1913-ban újat építettek, ami azonban a II. Világháborúban megsemmisült. A háború után egy félállandó úgynevezett K-hidat építettek. A jelenleg is használt szerkezetek 1948 és 53-ban készültek el.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Letartóztatták Hankó Balást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az áruellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kultúra